0: jelentett a posta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, Félix század legnagyobb slágerei.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: is the answer.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tavas, az otthon hangja.

0: reggel 3 óra van.
1: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalászdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tisztelet. Díjszorzókról. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakában nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúki hallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyó szakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, története. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy, csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: A Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán, gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte a Zalavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott. Az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított 4 darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatóbb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12 millió 590 ezer forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
8: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
9: Volkswagen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: senki sem már.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4. Rádió Dabas.

0: évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszám gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand, and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint három évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. Öt embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Utolsó mérkőzésre készül a davasi férfi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc beszélt rádiónak mindenről.
3: Záró bajnoki mérkőzésünk május 31-én vasárnap este 18 órakor lesz az Obo Arénában. A Player 21-es csapatát látjuk vendégül. Mindenképpen szeretnénk győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunktól, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot varázsoltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy zárófordulós ünnepségre, ahol a találkozó után az aranyérmek is kiosztásra kerülnek, és utánpótlás korosztályokban is az érmet szerzett csapatainknak is ekkor tervezik átadni az érmeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy remek hangulatú találkozóval fogjuk tudni lezárni a 2025-2026-os kézilabda évet.
2: Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Itt egy újabb magyar dal.

0: Macska kövön.
1: Hol vagy?
2: Otthon?
1: Úton?
2: Munkában?
1: Mindenütt veled van!
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni.

0: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
1: Dabasváros önkormányzata, valamint a Munkahely a Családokért Alapítvány idei évben is palánta osztást rendezett. A következő percekben Balázs Kriszta beszélget Temesi Istvánnal, az alapítvány vezetőjével, illetve Pálinkásné Balázs Tündével, Dabasváros alpolgármesterével a kezdeményezésről.
2: Itt vagyunk a Halász Móricz kúriában, és megtelt az udvar friss palántákkal és apró csibékkel.
3: Igen, ez továbbra is az évek óta tartó kertprogramnak a része, mint minden évben ezt meg szoktuk csinálni, és hoztunk családonként 20 napos csibét, és hozzá palántát, ez paprika, paradicsom palánta, illetve amit igényeltek a rászorulók.
2: És kik igényelhetnek palántákat, illetve csibéket?
3: Az önkormányzaton keresztül van szervezve, oda lehet beadni az igénylést, és az alapján van itt osztva, bent önkormányzatnál is osztjuk, és itt is a Halász Móricz kúriába.
2: És mekkora az igény ezekre?
3: Hát folyamatosan bővülő. Kezdtük 1600 darabbal, a mai nap 4000 napos csibét osztunk ki, és ehhez hasonlóan a palánta is egyre növekszik.
2: És vannak olyanok, akik visszatérő igénylők, tehát már többedik éve szeretnék ezt kérni?
3: Sőt, igen, ők még részt vesznek ezzel a kertprogramba, ahol díjat lehet nyerni, és idén is hasonlóképpen tervezzük. Még a konkrét díjazásról még döntés nem született. Önkormányzattal közös ez a rendezvényünk szintén évek óta. Én bízom benne, hogy az évben is sikeres lesz.
2: És a segítésen túl mi a további célja ennek a szerveződésnek?
3: Hát mindenképpen én azt mondom, hogy a élelmiszer, amit saját magunk állítunk elő. Tehát a csirke is, hogyha otthon csináljuk, azért nem táppal fogják etetni, fog kapni zöldet, stb. Tehát olyanokat, a palántáról nem beszélve, ott meg általában többet is termel az ember, mint ami saját magának kell, és akkor átviszi a szomszédasszonynak, ott leülnek, kávéznak, megbeszélik Dabas sorsát, hogy mi lesz a jövő, stb.
2: És ahogy láttam, azért minden évben itt vagyunk ugye a díjátadóján a Kiskertem programnak. Több generációt is érdekel ez a dolog. Ön mit tapasztal ezzel kapcsolatban?
3: Én mindenképpen azt mondom, hogy egyre javuló ez a dolog. Tehát régen a legelső alkalommal szinte a velem hasonló korosztállyal tudtunk csak kapcsolatot teremteni, de most már a harmadik évünk van, amikor a fiatalok is egyre többen és többen jelentkeznek. Érdekességképpen idén megkezdődött az is, hogy színes termelés is folyik, tehát ahol a lila paradicsomtól elkezdve a fekete paprikáig lehet már ilyen palántákat is igényelni.
2: És ezek szerint ez a gyerekekben felkelti a kedvet még inkább a kertészkedésre?
3: Igen, erre is büszkén mondhatjuk, hogy évek óta megrendezzük a kiskertésztábort, ami idén is június végén lesz, és olyan a jelentkezési volumen, amit sajnos nem tudunk, hogy mindenkit felvenni. Úgy tudom, hogy idén is 30 fővel fog beindulni a kiskertésztábor. Egyre jobb és jobb programokat tudunk összehozni. Laci szervezi és irányítja az egészet, Feldman László, tehát köszönet neki a munkájáért.
2: Dabasváros önkormányzata és a Munkahely a Családokért Alapítvány egy közös adományozó programot készített itt elő. Mit láthat?
4: A 13 éve működő konyhakert program lépése. Az idei esztendőben az első lépés, ugyanis folytatjuk ezt a ma már hagyománynak nevezhető programot, amikor is az igénylő családok részére palántát, konyhakerti növényekről palántát, paprika és paradicsom palántát kapnak a dabasi lakosok, valamint a Munkahely a Családokért Alapítvány támogatásával Temesi István díszpolgárunk közreműködésével és ötletével pedig napos csibét, 20 darab napos csibét vihetnek haza. Ez a ma már hagyománynak nevezhető program, ahogy említettem, 13 évvel ezelőtt indult el, és megmondom őszintén, hogy nem készültem erre a kérdésre, hogy hogy is indult ez. Annyi biztos, hogy az önkormányzatnak szándéka volt, hogy ezt a programot valahogy működtesse. Talán akkor indult el az országban ehhez hasonló vetőmag kisállat támogató program, és valamilyen formában a mi kisvárosunk is szeretett volna ehhez csatlakozni. Örülnek a lakosok, megkapták a szép ajándékokat. és valahogy akkor indult el, hogy mit, hogy is tudnánk ezt itt megoldani. Ami nagyon fontos benne, hogy a palántákat dabasi őstermelő neveli, és igazából a teljes keretét lefedi már az önkormányzat, hiszen itt több ezer palántáról van szó. Ma már szép ritmusa van, tudjuk, hogy évelején, januárban tájékoztatni kell a termelőt, hogy milyen palántát kérünk, hogy hány családot szeretnénk kiszolgálni, családonként hány darab palántát adunk, hogy elő tudjon készülni, és hogy a májusi fagyok után már ki tudjuk osztani ezeket a palántákat. A Bukovszky család az, aki hosszú évek óta támogatja ezt a programot, ezt a kezdeményezést, és az ő szakmai tudásuk alapján működnek és nevelődnek ezek a nagyon szép palánták. Az a lakossági visszajelzés, most ahogy elkezdtük itt az osztást, visszacsatolást kértem és visszajelzéseket, hogy hogyan válnak be a palánták, hogy bőtermésű és tűrő palánták, tehát jól bírják az osztályt. Persze locsolni kell, sokat kell locsolni, de tűrik ezeket a mostani időjárási viszonyokat, és nagyon szép bőtermést hoz, finom, ízletes termésük, akár paradicsomról, akár paprikáról beszélünk. Szándékunkban van a következő években még egy picit tovább fejleszteni ezt a programot. Gogolák Renáta kolléganőm ötlete, gondolata alapján mi szerint színes palántákat, színes növényekkel is próbálunk majd a következő években gondolkodni. Ez ugye azt jelenti, hogy a megszokott hagyományos növényekhez képest újszerű. Hát én már tudtam belőle kóstolni, hogy milyen a sárga retek, vagy a csíkos retek, vagy a zöld karfiol, tehát ezt jelenti a színes palánta. Reméljük, hogy a gyakorlott dabasiak, akik már évről évre visszajárnak ide, és hajlandóak otthon konyhakertet művelni és gondozni, hogy beleteszik a saját tudásukat, a saját munkájukat, a saját energiájukat, erre is nyitottak lesznek, hogy a színes palántákkal is majd merjenek foglalkozni, vagy a gondozásukat tudják vállalni. Annyi biztos, hogy a 13 éve az a család, aki termeli nekünk ezeket a palántákat, ezzel nagyon meg vannak elégedve, és tényleg sikerélményük van, és nagy-nagy segítség ez a családi gazdálkodásban, hogy ezekért ugye nem a kereskedelmi egységekben kell pénzt adni, hanem finom, otthoni, ízletes, mindenki tudja, hogy hogyan, honnan származik az a termés. És hát az program kezdetén nem csak palántákat, hanem volt, hogy gyümölcsfát, volt, hogy egy-egy kerti eszközt is tudtunk még mellé biztosítani. Aztán volt egy olyan időszak, amikor áteveztünk arra, hogy kisebb házi állatok, így aztán néhány éven keresztül sertést is tudtunk adni az igénylőknek. Aztán ennek mindenféle sertéspestis és egyéb problémák miatt nem lehetett beszerezni, és nem lehetett így adományozni az állatokat, és aztán jött a következő javaslat, a napos csibe, és úgy látszik, hogy ez is nagyon-nagyon kedvelt és nagyon bevált lett. Szívesen viszik, minden család 20 kis csibét kérhet, és itt próbáltam ebben is faggatni az igénylőket, hogy hogyan nevelik, hogyan gondozzák az első hetekben, mivel etetik, milyen helyet biztosítanak nekik ahhoz, hogy sikeresen fel tudják nevelni mind a 20 kis csirkét, és nagyon minimális az elhullás. Ez viszont egy pozitív visszajelzés volt az alapítványnak, pontosabban Temesi Istvánnak, hogy az az állomány, amelyet ők nevelnek, az valóban egy megbízható minőség, és szintén jól segíti az itt élőket. Volt még egy olyan kérdés, hogy oszlik ez meg, hogy melyik a több, a kis csibe igénylő, vagy a palánta igénylő, nem zárja ki egymást. Tehát mindkettőt lehet igényelni, ha egy háztartásban úgy gondolják, hogy szívesen foglalkoznak a kis csibével is, és a növényekkel is, nem zárja ki. Tudtuk emelni a számot. Az elmúlt évben 200 igénylő család volt. Most az én ismereteim szerint 80 családdal bővült az igénylő. Többet vártunk, mert hogy úgy hirdettük meg az előző évben a program zárását, hogy akár meg is duplázzuk, de egyelőre ennyi jelentkező volt. Szép növekedés, ez is nagyon szép növekedés, és igazából azért fontos ezt nekünk úgy nagyjából tudni, hogyha elérkezik a lakossághoz, hogy még szeretnének, mert hogy van egy határ, amíg a termelők, nyilván nem a csibe termelésre gondolok, de a palánta termelésnél van egy határ, hogy ez a termelő mennyiséget tud termelni, de hát vannak Dabason más termelők is, más őstermelők is, akikkel együtt gondolkodva tudjuk bővíteni majd ezt a keretszámot. Úgyhogy összességében el lehet mondani, hogy a 13 éve működő program folyamatos emelkedést mutat, évről évre több család és több igénylő, és hát meg szoktunk látogatni néhány kertet és néhány csirkeólat, hogy valóban tényleg milyen azoknak a folyamatoknak a lépései, amit a gazdák, a családok hozzátesznek. És azt látjuk, hogy sikerélmény van mindenütt. Tehát én szerintem ennél jobb dolog nem is kell, hogy örömet szerzünk, kaphatnak olyan dolgot, amit az önkormányzat és az alapítvány meg tud finanszírozni, és mindenki hozzáteszi a maga tudását, az erejét, az idejét, és nagyszerű, gazdaságilag is kedvező, és sikerélményekben is jótékony hatású ez a program.

0: sztárok is otthonosan mozognak.
1: 93.4 Rádió Davas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
5: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800.000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriás bábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Csatlakozik a tudománybarát önkormányzatokhoz Dabas. Életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. Több lehet a felhő.
1: Hírmondó.
0: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
0: Első kézből.
1: Első kézből.
9: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 30-a van, szombat, reggel 7:30. Csatlakozik a tudománybarát önkormányzatokhoz Dabas. Kőszegi Zoltán, Dabas polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy részt vett a tudománybarát önkormányzatok konferenciáján, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia épületében rendeztek meg. A városvezető szerint nagy megtiszteltetés, hogy Dabas bekapcsolódhat abba az együttműködésbe, amely a települések és a Magyar Tudományos Akadémia közös gondolkodására és partnerségére épül. Kiemelte, az idei év különösen jelentős, hiszen az akadémia fennállásának 200. évfordulóját ünnepli. Kőszegi Zoltán úgy fogalmazott, hisz abban, hogy a tudomány eredményei és az akadémiai kapcsolatok közvetlenül is segíthetik a helyi közösségeket. Véleménye szerint mindez hozzájárulhat a családok életminőségének javításához, a települések fejlődéséhez, valamint a hagyományok és közösségek megerősítéséhez. A Hernádi Általános Iskola nevelőtestülete a 2025-26-os tanévben Sehl Horváth Alexandrát jelölte az évpedagógusa díjra. Az elismerést a Monori Tankerületi Központ ünnepélyes díjátadóján dr. Rutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató adta át. Sehül Horváth Alexandra testnevelő tanárként kiemelkedő munkát végez a Hernádi Általános Iskolában. Mindennapi tevékenységével arra ösztönzi a diákokat, hogy megszeressék a mozgást és az egészséges életmódot. Tanítványai egyre több diák olimpia versenyen indulnak, ahol szép eredményeket érnek el. A pedagógus rendszeresen és sikeresen nevez tanulókat, valamint osztályokat különböző pályázatokra. Kezdeményezésére 2024-ben csatlakozott az intézmény az Aktív Iskola programhoz, amelynek intézményi koordinátora is ő lett. Az iskola a tavalyi tanévben elérte a klubszintet, az idei cél pedig a bronzfokozat megszerzése. Sehül Horváth Alexandra jelentős szerepet vállal az aktív iskola programok tervezésében és megvalósításában, emellett a vállalások dokumentálásáért is felel. Munkaközösség vezetőként szintén nagy segítséget nyújt az intézmény számára. Precíz, elhivatott munkája és közösségépítő tevékenysége példaértékű álméltatásában. Holnap rendezik a 23. Rotary futónapot Dabason. Az eseményt idén először vette pártfogásba a Rotary Klub helyi szervezete. Minden évben nagyjából 1200-1500 fő közötti létszámmal jelentkeznek a futók, akik különböző távokon indulnak. A futónap egyik ismérve, hogy minden évben más színű pólót osztanak a szervezők, és nincs nevezési díj. A futónapot két évtizede egy baráti társaság kezdte szervezni, akik járták az országot és látták a hasonló rendezvényeket. Azóta a Dabasi futónap országos hírnévre tett szert. Holnap is kimondottan meleg idő várható, így a szervezők a folyadékpótlás fontosságára is felhívják a figyelmet.
3: Folyamatosan emelkedik a dabasi futók száma, tehát exponenciálisan emelkedik a mozgó emberek száma, amihez szerény mértékben, de mi is azt hiszem hozzájárultunk. Sőt, azért biztos vagyok benne, hogy a dabasi futás népszerűsítésében azért a 22 dabasi futónap, ami eddig megrendezésre került, jelentős mértékben hozzájárult. Én azért izgulok, hogy egy kicsivel enyhébb idő legyen, mert a 25-26 fok fölötti futás az már kicsit kellemetlen, főleg a nagy távon a 21 kilométeren, és főleg úgy aszfalton futni, közel 2 órát az eléggé megterhelő a szervezetnek, ezért is kérek majd minden részvevőt, hogy nagyon figyeljenek a hidratálásra a verseny időn. Mi ingyenesen osztunk vizet minden fordulóba, tehát éljenek ezzel a lehetőséggel, sok folyadékot fogyasszanak, mert úgy néz ki, hogy nagyon szép idő lesz. Több mint 700-an vannak az előregisztráltak, tehát nagy valószínűséggel idén is 1000 fölött lesz a futók száma. Beálltunk egy ilyen 1000-1300 fős létszámra. Körülbelül ez a kapacitás a futónapnak, hiszen mi nem egy profi versenyszervező cég vagyunk, hanem teljesen amatőr módon szervezünk, bár most már 20-23. Alkalommal szervezünk, tehát egy kis rutinunk van, de ez egy komoly kihívás nekünk.
9: Életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. Ebben az évben Pest vármegyében közel 181 hektárnyi terület vált a tűzmartalékává eddig. A leégett terület 254 focipályányi területnek felel meg. A szabadtéri tüzek elkerülése érdekében be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, a nádas és a tarló a kerti munkálatok során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ahol a települési önkormányzat rendeletben engedélyezi a kerti zöld hulladék égetést, ott csak a rendeletben meghatározott módon és időben végezhető. Amennyiben a települési önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, ott tilos zöld hulladékot égetni. Csámpai Attilát, a Pest vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivőjét hallják.
10: Az önkormányzat engedélyezi az adott településen az égetést, és kifejezetten csak száraz növényi hulladékra gondolok. Azon a napon is annak a napszaknak azon órájában lehet csak ezeket a növényzeteket égetni. De ugye figyelni kell az időjárási változásokat. Ha éppen szeles, viharos időjárás van éppen akkor, mikor ez az égetési napon, akkor természetesen szigorúan tilos tűzgyújtani, hiszen a szél az tovább fújhatja a parazat és máshol okoz gondot. Azonban fontos, nagyon fontos egy alapszabály, és fontos tudni, hogy aki aki elégeti a száraz növényi hulladékot, kifejezetten csak kisebb mértékben, tehát nem kell egy hatalmas nagy tüzet rakni, inkább, hogyha nagyon sok hulladék összegyűlt, akkor inkább többször égesse el, valamint 10 oltásra alkalmas eszközökkel kell, hogy rendelkezzen. Tehát legyen oda készítve egy vödör víz, vagy éppen kertészerszám. Mi általában azt szoktuk javasolni, ha megoldható, akkor inkább ne égessen senki, komposztáljon, hiszen ezzel védi a környezetét, illetve hát a tűz esetektől pedig védi a önmagát, illetve a környezetét.
9: Ezen a héten például Ráckevén egy nyárfa erdő aljnövényzete kapott lángra. A tűz gyorsan és nagy területen terjedt. A Szigetszentmiklósi és a fővárosi hivatásos, a ráckevei önkormányzati, a délegyházi és a kisszigeti önkéntes tűzoltók kézi szerszámok és több vízsugár segítségével megakadályozták a tűz tovább terjedését.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
0: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: www.radiodabas.hu-ra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
9: Ma gyakrabban szavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
2: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
11: Rádió Dabas az otthon hangja, folytatódik tovább a Gazdász, megérkezett Szerócki Zsuzsi is a Díszfa iskolából. Szia, jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt, Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
11: Sok témával készültünk ma is, és amivel kezdjük, az pár növényfajta, amiről mondtad, hogy külön beszéljünk, mert hogy sok kérdés érkezik ezekkel kapcsolatban, illetve nem biztos, hogy mindenki teljesen tisztában van ezekkel a növényekkel, és az egyik ilyen növényfajta az a Sejem Mirtusról, amit érdemes tudni?
12: Hát egy nagyon-nagyon különleges cserje, ami egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt jött be a kertészeti kultúrába, és egyből így a növénybarátok kedvence lett, mert tényleg gyönyörű virágokat hoz, viszont vannak vele kapcsolatban ugye felmerülő kérdések, mert nem mindig úgy viselkedik, mint amit mi így képzelünk, meg így az interneten látunk. Egyrészt most nagyon sokan megijedtek tavasszal, mert hogy nagyon későn hajtott ki. Alapvetően a Sejem Mirtusz egy nagyon melegigényes növény, és egy elég hideg időjárással néztünk szembe, sőt, ami korábban kihajtott, még az is visszafagyott itt a május elsejei időjárásban. Tehát nem csak a hideg téltett be neki, hanem a hideg tavasz is. De alapvetően a Sejem Mirtusz ilyen május körül szokott ébredezni, pont úgy, mint mondjuk a gránátalma. Tehát egyik sem fagyott el a télen, de jelentősen megszenvedte az időjárást, és most kezdenek észhez térni. Nyilván az első hajtásaik azok nem lesznek annyira szépek, mert látszik rajtuk a fagykár, de ezt szépen ki fogják nőni, illetve a Sejem Mirtuszt ilyenkor tavasszal szoktuk visszametszeni. Nyugodtan az egyharmadát eltávolíthatjuk az ágaknak, illetve a vékony hajtásokat le is lehet róla vágni, és alapvetően a Sejem Mirtuszból persze több fajta létezik, de ilyen kis több törzses fává vagy bokorrá nő, vagy vannak olyan fajták, amik törzsre vannak oltva, ezek ugye egy-egyenes száron vannak ilyen kis fajellegűek, ők egy kicsit érzékenyebbek az időjárási viszontagságokkal szemben. Őket lehet, hogy most jobban megviselte ez az időjárás, de még csak most kezdenek ébredezni. Tehát nagyon sokan keresnek már most virágzó Sejem Mirtuszt, de neki a reális virágzási ideje az ugye július végétől, július közepe vége felé kezdődik, úgyhogy hozzánk is csak majd júniusban érkeznek a különböző fajták, és sokan kérdezik, hogy lehet-e esetleg cserében nevelni, mert hogy mondjuk nincs hely kiültetni. Vannak olyan alacsonyabbra növő 1-2-3 méter elérő maximum fajták, amiket lehet cserében is tartani. Ilyenkor télen ügyelni kell az öntözésükre, de egyébként egy ilyen gyönyörű, szép, hosszan virágzó, tényleg legalább 100 napig virágzik, tehát késő őszig megtartja a virágait, úgyhogy egy gyönyörű cserje. És érdemes egy olyan helyre ültetni, ami egy valódi fókuszpont a kertünkben, mondjuk egy terasz mellé, vagy a bejárat közelébe, ahol hosszan csodálhatjuk ezeket a virágokat. A fehér fajták közül léteznek illatosak is. A Natchez, azt hiszem, az a fajta, az kifejezetten illatos, és ő egy nagyon jó, nagyon magas fagytűrésű fajta, akár mínusz 23 fokos hideget is kibír. De tény, hogy a bordó meg a pink fajták közül most talán a fagyérzékenyebbek visszafagyhattak, de tőről újra fognak hajtani. Ez a tavaszi visszametszéskor kiderül, hogy mennyire fagyott vissza. Ugye, ahogy megvágjuk az ágakat, akkor látni kell egy ilyen nagyon vékony zöld csíkot ebben az ágban, és az az élő rész. Úgyhogy nem kell megijedni azoktól az ágaktól, amik így nem hajtottak ki. Ha megvágjuk, megmetszük őket, akkor látható, hogy meddig él a fág. Ezeket a piros vagy rózsaszín fajtákat, amik jelentősen visszafagytak, nyugodtan vágjuk vissza addig a részig, ameddig ezt a zöld csíkot nem látjuk a kéreg alatt. Úgyhogy ők is megmenthetőek. Mégis nem kell megijedni ezektől a fajtáktól. Viszont most még nem fogunk találni virágzó fajtákat, és egyébként, amikor mutatjuk, hogy nekünk is maradt tavalyról, és most így néz ki, és akkor mindenki mondja, hogy hát de ez nem is olyan szép már igazából, csak ilyen kókott levelek, ilyen halvány levelek vannak rajta. Valóban ilyenkor még abszolút nem mutatja formáját, de teljesen átalakul, amint elkezd virágozni ez a növény, úgyhogy tényleg egy ilyen fantasztikus megújulás. És főleg, amikor már így a tavaszi cserjék, a kora nyári évelők elvirágoznak, ő akkor kezdi a virágpompáját, és mindig a hajtás végeken hozza a virágokat, úgyhogy már kihajtás után már nem etszük meg őket, mert ott lesznek a virágbimbók. Ezért kell nagyjából ilyen április-május körül metszeni a sejemmirtusz, de aki még nem metszette meg, nem késett el, az nyugodtan metsze meg most. Meg fogja hálálni, mert a visszametszéskor sokkal több új hajtást fog hozni, és ugye ezeken nyílnak a virágok.
11: A gondozásáról mit érdemes tudni, illetve mondjuk milyen helyet szeres, mennyire mondjuk árnyékos vagy félig napos helyre érdemes tenni?
12: Hát úgy érdemes őt nevelni, hogy azért a délutáni napsütés érje. Ha délelőtt nem is kap árnyékot, az nem probléma, de ugye ő alapvetően melegigényes, tehát egy ilyen védett helyre érdemes tenni, ahol mondjuk hátul egy növényfal van mögötte, vagy a ház oldala védi őt. Úgyhogy a védett helyre érdemes figyelni, mert meghálálja. Én jobban szeretem egyébként több törzses fának használni, mint bokornak, mert hogy az eukaliptuszok családjával van ő rokonságban, és ennek a fajtának az a különlegessége, hogy gyönyörű szép rajzos törzse van idősebb korban. Amikor már eléri mondjuk így a fél kar vastagságot az ő törzse, akkor ilyen nagyon szép foltos lesz a törzse, úgyhogy a törzsével is díszít egész évben, és ezért érdemes belőle több törzses vagy egy törzses fát nevelni, mert hogyha mindig visszavágjuk ugye bokor magasságra, akkor ezek a hajtások fiatalok maradnak, viszont sokkal több virág lesz, az tény rajta, és mondjuk szemmagasságban lesznek a virágok. Ha több törzses fának szeretnénk, akkor tény, hogy másfél-két méter magasságban kezdődik majd a virágos lomb, úgyhogy a hely is meghatározza a kertben, hogy minek hagyjuk meg, vagy szeretnénk-e látni ezt a törzs színezetet. Ezt egyébként úgy kell elképzelni, mint a platánfáknak a törzsét, hogy ilyen nagyon szép foltos lesz, később lehemlik az ő kérge folyamatosan, és akkor ilyen foltos lesz a kéreg. De én szeretem használni őt úgy, hogy látni lehessen ezt a kéreg mintát is egész évben.
11: Rövid szünetre megyünk el, és utána egy másik növénnyel fogunk megismerkedni.

0: Rövid szünet után már is folytatjuk a beszélgetést, és az előző részben a selyem mirtuszokról beszélgettünk. Most egy olyan növényről beszéljünk, növényfajtáról, amiről már sokat beszéltünk, de azért még nem fejtettük ki pontosan, hogy mit is érdemes róluk tudni, hiszen neki is több fajtája létezik, ezek a hortenziák. Ők miért lettek ennyire népszerűek itt nálunk?
1: Hát az egyik leglátványosabb, talán a selyemirtuszok után ez a hortenzia virágzása. Hatalmas virágokat hoznak, és eszméletlen széles a szín skálája, vagy a virágformáknak a skálája. Ugye a hortenziáról mindenkinek ez a kék hatalmas virággömb jut eszébe, mert talán ezzel találkozunk a legtöbbször. Az igazság szerint nálunk ő a legmacerásabb itt az Alföldön. Nagyon nehéz ezen a meszes talajon ilyen kékvirágú hortenziát nevelni, de a Dunántúlon rengeteg rózsaszín fajtával találkozhatunk, és ott nagyon jól érzi magát, hiszen ott savanyúbb, jóval a talaj, jóval csapadékosabb az időjárás, és ezeknek a fajtáknak, ezeknek a gömbvirágú színes hortenziáknak itt az Alföldön nem kedvez a nagy meleg és a meszes talaj, úgyhogy őket mindenképpen savanyú földbe kell ültetni. Ezt kertészeti boltokban vagy áruházakban meg is tudjuk venni, rododendron virágföld néven forgalmazzák. Ugyanez a virágföld kell a rododendronoknak is egyébként, és ebben megfelelő tápanyagok is vannak, mert hogy a vasra, mondjuk, mint mikroelemre nagyon érzékenyek ezek a fajták. Hogyha ezt nem kapják meg, akkor így besárgul a levelük, meg nem lesz annyira szép a virágzatuk. Úgyhogy a hortenzia, ezeknek a fajtáknak, a hortenziáknak az átültetésénél csak ezt a földkeveréket ajánljuk, hogy közvetlenül ebbe kerüljenek, és hortenzia vagy rododendron tápoldattal kell őket tápoldatozni, hogy minél nagyobb virágokat neveljenek. Egyébként maga ez a hatalmas kék gömb, nem ez a virág, hanem a kék kis szirmok közepén lévő sárga kis valamik, azok egészen jelentéktelenek. Ezek a színes virágnak tűnő, messziről virágnak tűnő, ezek valójában levelek, ezek a virágzati fellevelek, és ők színesednek be fajta és tápanyagok tükrében. Vannak fehérek ebből is, őket már nem nagyon lehet színezni, de a rózsaszín fajtákat, vagy a piros fajtákat, őket át lehet kékíteni ilyen timsós oldatokkal, de alapvetően nálunk még ezek a piros fajták is rózsaszín vagy piros színben nyílnak, de őket lehet még megfelelő otthoni kezeléssel kékíteni. Úgyhogy lehet vele otthon így trükközni. Mi cserébe szoktuk ajánlani ezeknek a fajtáknak az ültetését, vagy így balkonra, teraszra, bejárat mellé cserében, vagy hogyha ki szeretnénk ültetni a kertbe, akkor is cserébe érdemes őt ültetni, vagy geotextillel bélelt gödörbe, hogy ne keveredjen össze az itteni talaj az ő rododendron földjével. És félárnyékos helyet szeretnek. A tűzőnapon egyáltalán nem érzik jól magukat. Nagyon gyorsan látszik, hogyha szomjasak, sok vizet igényelnek, egyből így megkókadnak a levelei, de pillanatok alatt tészhez lehet őt téríteni, amint kap egy kis vizet. Úgyhogy talán a hortenziák közül hiába ők a legszebbek, ők a legkényesebbek is. Viszont vannak olyan fajták, amik itt az Alföldön is nagyon jól működnek, és nagyon sokan ismerik már őket. Ezek a bugás hortenziák, illetve a cserjés hortenziák. A cserjés hortenziákat talán legtöbben Annabel néven ismerik, ezek ilyen hatalmas fehér gömböket hoznak, és belőlük is van több fajta, mert létezik olyan, ami erősebb szárú, és nem bukik annyira szét a bokor, mert megnőjen másfél méterre, és tényleg a virágok akkorák rajta, hogy elhúzzák, és létezik belőle Strong Annabel is, ami kevésbé esik szét, illetve a törpébre növő. Tehát max. ilyen 60-70 centire növők, de az én személyes kedvencem a rózsaszín Magical Dark Pink nevezetű cserjés hortenzia, mert gyönyörű szép ilyen pirosas rózsaszín színben pompázik, és tényleg nagyon feltűnő dísze lehet egy kertnek, és egy nagyon ellenálló hortenziáról beszélünk. igazából a meccésen kívül, meg a tápanyag, egyszeri tápanyagpótláson kívül nem nagyon igényel más gondozást, és gyönyörű, szép, hatalmas virágzó bokor fejlődik belőle, ami egész nyáron, egészen ősz végéig fog díszíteni. Én őket csak tavasszal szoktam visszavágni, hogy a megszáradt virágok is maradjanak rajta, de a bugás hortenziák is ugyanilyen jól nevelhetőek, és mint a cserjés hortenziák, a bugás hortenziák is jól érzik magukat a napon, bár a tavalyi évben észrevettük, hogy az UV-sugárzás az ő virágaikat is megégette bizonyos helyeken, úgyhogy talán a félárnyékos megoldás talán jobban jön nekik, de a bugás hortenziáknál a lime színűek, amik ilyen zöldesek, és nem lesznek annyira bordók, őket talán kevésbé égette meg a nap, tehát a bordó színűekkel esetleg érdemes vigyázni, de ezt is kertje válogatja, mert hogyha jobb minőségű a talaj, akkor ők is jobban bírják a kiképzést, de a bugás hortenziákat ugye arról ismerjük meg, hogy hatalmas ilyen hosszúkás virágaik vannak, és van, amelyik fehéren nyílik, és rózsaszín lesz, vagy bordó lesz, vannak zölden nyílók és zölden maradók is, de vannak olyanok, amik zölden nyílnak és rózsaszínek lesznek, sőt törpefajták is, amik akár nevelhetőek cserében. Ők talán könnyebben gondozhatóak, de szerintem egy kertből se érdemes kihagyni ezeket a hortenziákat, mert gyönyörűen díszítenek.
0: Megismerkedtünk akkor a hortenziákkal, és egy off-topic eszembe jutott így, hogy itt meséltél itt a színezéssel kapcsolatban. Talán valamelyik téli adásban beszélgettünk a növény színezésről. Nyilván ez tavasszal, nyáron nem nagyon szokott előfordulni, hiszen azért rengeteg féle színű növénnyel találkozunk, de előfordulhat, hogy például ilyenkor is használunk. Ugye ételszínezőket beszéltük, hogy azzal lehet színezni növényeket, hogy mondjuk színezünk akár balkonra kitett növényt, vagy ne adj Isten a kertbe kiültetett növényt, illetve ezek egyébként károsítják-e ezek az ételszínezékek, ha akár a növény, hogyha kiültetett növényről van szó, vagy mondjuk ha a hagymáját?
1: Hát ez egy tök jó dolog, mert hogy egyébként a hortenzia legkönnyebben színezhető, úgyhogy ez egy nagyon jó téma. Még otthon is érdemes kísérletezni ételfestékes színezéssel. A gyerekek biztos élvezni fogják. Legkönnyebben a levágott virágokat tudjuk színezni úgy, hogy amikor kivirágzik, levágjuk és beleállítjuk ételfestékes vízbe, de lehet ételfestékkel locsolni a kinti világosabb vagy halvány rózsaszín hortenziánkat. Nála lesz a leglátványosabb a változás. Az ételfestékek nem károsítják a növényeket, úgyhogy ezzel nyugodtan lehet. Valahol hallottam, hogy létezik hortenzia színező tápoldat is. Nem tudom, hogy mi van benne, de gondolom ebben is ételfesték lehet. De a fehéreket nyilván a legkönnyebb színezni. A halvány rózsaszín vagy közép rózsaszínekből akár sötétkék is varázsolható, de más fajtával is próbálkozhatunk, hogy valaki nagyon kreatív, de számtalan...
0: Ez egy nyáron nem nagyon szokott jellemző lenne a nyári növényeknél, mert azok rengeteg színben pompáznak.
1: Igen, de egyébként...
0: De működhet.
1: Működhet, tehát otthon próbálkozhatunk vele, de sokszor előfordul, hogy mondják az ügyfelek, hogy mondjuk vettek egy ilyen kékszínű hortenziát otthon, és átültették, és akkor a következő évben kihajtott, és fehér lett. Ez azért van, mert ő valójában fehér volt, csak mondjuk ételfestékkel vagy virágfestékkel meg volt színezve, mert hogy léteznek növényfestékek is, amivel kifejezetten színezik. Nyilván ezekkel lehet a legtökéletesebb egy öntetű állományt előállítani, hogyha festékkel festik meg a fehér virágokat. Úgyhogy ilyen simán előfordul, hogy a kék hortenziánkból következő évben fehér lesz. Úgyhogy lehet otthon különleges színekkel is próbálkozni. Nagyon könnyen felveszik, ugye? Ezek egy-két nap alatt fel tudják venni ezeket a festékeket, de akár be is lehet fújni, mert hogy ilyen sprés megoldások is léteznek, és ezek teljesen egyöntetű színben fednek, úgyhogy lehet kapni ilyen festéksprayket, ami kifejezetten növényekre valók, de az ételfestékes öntözés az talán a legizgalmasabb feladat ilyenkor.
0: Hát nagyon sok témánk van még, de a sejemmirtusz, illetve a hortenziák elvitték a mai időnket, úgyhogy már csak arra van időnk, hogy benézzünk hozzátok. Mindig történik nátok valami hétről hétre. Most éppen mi az aktualitás?
1: Hát ami mindenkinek nagy kedvence, az szerintem az a kumquat mandarin, ez nagyon finom fogyasztva, így akár héjastól is lehet enni, és nagyon finom édes íze van, abszolút nem savas. Szerintem ez lett most a legnépszerűbb a citrusok közül, úgyhogy belőlük hoztunk több félét is, sőt létezik ilyen limequat is, ami egy kicsit savanykásabb, citromosabb ízű. Rengeteg kaspónk érkezett, úgyhogy őket már nagyjából kipakoltuk és beárasztuk, úgyhogy lehet válogatni, illetve mediterrán növényekből dupla sárga leander, lyukkarosztálták, tehát ők teljesen télállóak, pálmafák érkeztek hozzánk. Amire egyébként igény van, azt nyugodtan jelezzék, hogyha valami különlegességre, de a lyukkarosztátákból is többféle méret érkezett, illetve hát az évelők, azok most indulnak be, a nyári évelők, már bimbóban vannak, de most, hogy itt a jó idő, ugye rengeteg féle most mutatja meg az igazi virágszínét, és a paradicsom, paprika, palántákból is rengeteg különlegességet kaptunk, úgyhogy igyekszünk bővíteni a palettát, és sokan kérdezik, hogy lehet-e jönni, csak úgy sétálni, meg kikapcsolódni. Igen, lehet, jöjjenek nyugodtan, várjuk szeretettel, hiszen a léleknek is kell egy kis feltöltődés, úgyhogy bátran lehet jönni.
0: És hogyha már ott vagytok, akkor kérdezzetek tőlünk is a Rádiódobos Facebook oldalon, és egy következő alkalommal beszélgetünk a feltett kérdésekről, és hát ha már a kaspókat említetted, akkor a következő adásban ezekkel is foglalkozunk, és adunk arra tanácsot, hogy hogyan is érdemes például kaspóba ültetni, vannak-e, és hogyha igen, milyen szabályok ehhez. Úgyhogy ezzel is foglalkozunk a következő alkalommal. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a reggelt.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az elmúlt 10 nap ismét csapadékszegény időjárást hozott, és a néhány nappal ezelőtt átvonult hidegfront előtt is csak kevés helyen alakultak ki számottevő csapadékot adó záporok. Az Alföldön egyre több felé tapasztalható közepes mértékű mezőgazdasági aszály, és továbbra sincs kilátás újabb csapadékra. Az ország nagy részén az 1 mm-t sem érte el a heti csapadékösszeg, 5 mm-t meghaladó értéket pedig csak kisebb foltokban mérhettünk. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege a május 2. és 3. hetében hullott jelentős mennyiségnek köszönhetően az ország déli felén sokfelé mutat pozitív eltérést a sok éves átlaghoz képest. A szerdai záporok is csak a talaj felső néhány centiméterét nedvesítették át helyenként. A hőmérséklet az elmúlt napokban már 4-6 fokkal magasabban alakult az ilyenkor szokásosnál. Az őszi kalászos vetésekben az áprilisi tartós csapadékhiány jelei megmutatkoznak, zöld tömegük növekedése idő előtt megállt, illetve csökkenni kezdett. Az őszi búza a virágzás végén, illetve a szemfejlődés fázisában jár, a repce is a magképződés fázisában van. A május közepi csapadék nagyon sokat jelentett az állományoknak, a további veszteségeket jelentősen csökkentette. A nyári kapás növények vetésekor a magok száraz talajba kerültek, az állományok öntözés nélkül, egyenötlenül, vagy sehogy sem keltek ki. Ezeknek a növényeknek életmentő volt a május közepén lehullott csapadék. A továbbiakban a hétvégétől változékonyabb kora nyári időre van kilátás. A hétvégén elszórtan, majd vasárnap este főként a Dunántúlon lehet záporokra, zivatarokra számítani. Hétfőn többfelé, majd kedden csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, szerdán pedig ismét növekszik a csapadék esélye. Az ország nagy részén a lehulló csapadék nem fedezi a párolgási veszteségeket, így a talaj további nedvességvesztése várható. A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 25 és 30 fok között alakul majd, éjszakánként többnyire 12-17 fok közé hűl le a levegő.
2: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Egyre súlyosabb az osztrák aszbeszt botrány. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. A választások után érezhetően nőtt a magyar ingatlanok iránti érdeklődés több nyugat-európai országból, írja a Kontroll. A Dunahaus adatai szerint ugyanakkor továbbra sem látszik tömeges hazaköltözési vagy kivándorlási hullám. A lakáspiacot inkább a kivárás és az emelkedő árak alakítják. A külföldi vásárlók aránya továbbra is stabilan 5-7% körül mozog. Miközben Németország és Ausztria aktivitása lényegében változatlan maradt, az Egyesült Államokból és Svájcból erősödött az érdeklődés, a 10 legaktívabb külföldi ország közé pedig Szlovákia és Olaszország is bekerült. Egyre súlyosabb méreteket ölt az osztrák aszbest botrány. A G7 összefoglalója szerint már évtizedekkel ezelőtt ismert volt, hogy több burgenlandi bánya aszbesttel szennyezett követ termelhet ki, ennek ellenére az uzalék hosszú éveken át érkezhetett Magyarországra útépítésekhez. A friss NAV adatok alapján nem csak Vas megyébe, hanem Budapestre és az agglomerációba is kerülhetett az anyagból, a szakértők szerint a teljes kármentesítés akár több 10 milliárd forintba is kerülhet. Átfogó vizsgálatsorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember. A mennydörgés fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. A tartományi hatóságok közlése szerint az intézkedésekkel elsősorban az illegális gyártásról elhíresült térségeket veszik célba Kínában. Metallica kiállítás nyílik a Ram Colosseumban található Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban, a világhírű amerikai metalzenekar budapesti dupla koncertjéhez kapcsolódva. A magángyűjteményekből származó Metallica erekjék csaknem 2 hónapig, június 6-ától augusztus 1-ig nézhetők meg a múzeum állandó kiállításával együtt. A Metallica idén 8 év szünet után világhírű amerikai metalzenekar budapesti dupla koncertjéhez kapcsolódva. A magángyűjteményekből származó Metallica erekjék csaknem 2 hónapig, június 6-ától augusztus 1-ig nézhetők meg.

0: Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójába.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
6: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
8: Keres minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4 Rádió Tavas. Driving down the 4-5, running all the stop signs.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Hétvégén is csak könnyedén.
1: Piknik.
0: Piknik. 93.4.
2: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euró árfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még össze tudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi meleg rekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy. Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Szép jó reggelt kívánok, 2026. május 30-a szombat van, 9 óra múlt, 4 és fél perccel, és ez a Piknik itt a 93.4-en, amikor is a Jankák és a Zsanettek ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Sűrű lesz a mai napunk, hiszen ugye BL döntő is vár ránk itt Magyarországon, a fővárosban. Ezen kívül vannak még más programok is, ahonnan jelentkezünk majd a nap folyamán, méghozzá két helyszínről is, vecsésről. Az egyik az a Market Central bevásárlóközpont, ahol a Shopping Day-ről fogunk jelentkezni, illetve azt se felejtsétek el, hogy ezen a hétvégén zajlik a Mesefesztivál, onnan is jelentkezünk a nap folyamán, úgyhogy érdemes bennünket hallgatni egészen délután 4 óráig.
0: A 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Piknik. Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.
1: Ez a Piknik itt a 93.4-en, már is folytatódik tovább a műsor, és az egyik program, amire ma számítani lehet, ugye a BL döntő. Napok óta BL lázban ég már a főváros, erről fogunk beszélgetni a folytatásban Kocsmár Tóth Istvánnal, az Index újságírójával. Szia, köszöntelek a műsorban!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát elérkezett a nagy nap, elérkezett a Paris Saint-Germain Arsenal találkozó, ugye a fővárosba fogják tartani majd ezt a döntőt. Mi az, amit tudni kell aktuálisan most jelenleg erről a mai meccsről?
2: Hát nyilván az európai klubfutball legjelentősebb összecsapásáról beszélgetünk, ahol ugyan nem pusztán ezen a mérkőzésen, de például az is eldőlhet, hogy nagyjából olyan 100-150 millió eurónyi meccspénzzel, jutalompénzzel ki lesz gazdagabb, ami azért ezen klubok esetében is egy jelentős tétel, de persze ez a gazdasági oldal. A dicsőség az, ami azt hiszem még ekkora léptékben sem forintosítható vagy eurósítható, és azért ezt köszönt vissza tegnap a két csapat sajtótájékoztatóján is, ahol többek között az a Bukayo Saka beszélt az Arsenal oldaláról, aki már 7 éves kora óta a csapat akadémistája, és azért ez a futball bármely pontján, bármely szintjén megsüvegelendő lenne, hogyha valaki majdnem 2 évtizedet lehúz ugyanabban a csapatban, hát még hogyha BL döntőig is eljut. Úgyhogy rengeteg érzelem, nagyon komoly gazdasági és szakmai tét, és mindehhez a körítést Budapest adja, ami talán tényleg felfoghatatlan, hogy nagyon-nagyon sok világeseményen jártam az elmúlt években, évtizedben, és mindig csodáltam azt, hogy mennyi ember, mennyi tévéstáb, mennyi mindenki dolgozik azért, hogy ez a rendezvény, vagy az az adott rendezvény megvalósuljon, és most százával dolgoznak az önkéntesek, százával vannak itt a televíziós tábok, beszélgettem, az egy szokott dolog talán, hogy osztrák vagy német újságírókkal, de franciákkal, nyilván töménytelen mennyiségben angolokkal is, de jöttek mexikói, argentin forgatócsoportok, szóval tényleg, ha nem is a mondatok első felében, hanem a másodikban, de azt mondhatjuk, hogy 100-150 millió ember most Budapestre koncentrál és Budapestről beszél.
1: És hát ugye azt mondják, hogy nem csak Európa ég most futballázban, hanem akár például Kína is, talán ezért is van ez az este 6 órás kezdés. A Paris Saint-Germain és az Arsenal fog ugye összecsapni, ezt már ugye említettem a beszélgetés elején, és hát a nagy esélyesnek a Paris Saint-Germaint tartják, legalábbis a fogadók döntő többsége. Mennyire reális ez a kép?
2: Ez így van, valószínűleg azért a nagy többség azt mondaná, hogy minimum 60-40 a százalékos megoszlás a franciák irányába. Ők a címvédők, és emellett az egész idényben talán a Bayern München tudott velük vetekedni, épp a Bayern fejtették ki az elődöntőben a játék komplexitását, szépségét tekintve. Ha az Arsenalra gondolnak a futball kedvelők, akkor most egy olyan csapat képe sejlik föl előttük, akik azért nem feltétlenül szép focit játszanak, sokszor inkább a rombolásra helyezik a hangsúlyt, rögzített szituációkból, szögletekből, szabadrugásokból igazán veszélyesek. Egy, ha nem is a klasszikus 90-es évek angol fociát játszott, de mégiscsak inkább egy erő focit, egy erőből domináló játékra alapozó csapatról beszélünk. A Paris Saint-Germain ehhez képest, hát tényleg azt lehet mondani, hogy minden hangszeren tud játszani, életveszélyes szélsőkkel, életveszélyes szélső hátvédekkel, a támadásba kiválóan belépő labdával sem ügyetlen középhátvédekkel. Azt gondolom, hogy a világ pillanatnyilag legjobb formában lévő középpályás triójával, Vitinhas zseniális meglátásaival, João Neves hihetetlen kuli munkájával és hozzátett energiáival ezen a középpályán, és hát az Luis Enrique csapatában talán a legizgalmasabb, hogy az egész együttesnek 23 évnél alig több az átlag életkora. Az előző év BL győztes csapatából az a Fabián Ruiz szorult ki a mezőnyjátékosokat illetően, aki egyébként a spanyol válogatott meghatározó tagja, Európa bajnok és kiváló képességű labdarúgó, és az ő helyét egy 20 éves mondhatni suhanc Zaire Emery vette át, akire azt mondják, hogy potenciális aranylabda esélyes a következő 5-6 évben, és ha már aranylabda, hát hogyha mondjuk most Budapesten Richard Kvaratskhelia, a grúzok, rá is azért nehéz jelzőket találni, hogy milyen labdarúgóvá vált az elmúlt másfél évben a PSG-nél, szóval hogyha Kvaratskhelia villan, akkor azt mondják, hogy nagyon nagy esélye van annak, hogy ő legyen a következő év aranylabdása. mindenféle szempontból nem sokkal, de hogyha csinálnánk egy analízist, egy-két pontot mindenhol inkább a PSG javára tudnánk beírni, leszámítva a védekezést. Az Arsenal mellett az szól még esetleg érzként, hogy az idényben 14 darab Bajnokok Ligája meccsen írt és mond 6 gólt kaptak, ami szintén egy fantasztikus mutató, csak mondjuk kevésbé közönség szórakoztató, 60 ezer ember nem feltétlenül azt akarja nézni, ahogyan kiválóan védekezik két csapat.
1: Kíváncsian várjuk majd akkor az eredményeket, és amellett ugye, hogy a főváros felírta a BL döntők sorába magát, azért van még két magyar vonatkozású szála is a mostani döntőnek, és mindkét csapatban van ugye magyar származású játékos.
2: Ezzel most lehet, hogy egy kicsit megfogsz a párizsiak vonalán. Az Arsenalnál Gyökeres Viktor ugye az, akiről sokszor beszélgettünk. Egyébként a szakmában is terjed egy olyan hír, hogy van magyar állampolgársága. Én úgy tudom, hogy magyar állampolgársága nincs.
1: Gyökerei vannak.
2: Ez így van, igen. Ezzel tegnap egyébként az egyik interjúban próbáltak neki viccelődni is, hogy visszatért a gyökerekhez, és akkor próbáltak neki elmagyarázni, hogy hát root, és hogy akkor a neved a gyökeret jelenti, és hogy tudott róla egyébként. Tehát, hogy ezt azért érdemes kiemelni, hogy tud róla, hogy nagyszülői révén igazából ő egy picit hazatért, de magyar identitása nem nagyon van. Amennyi van, hogyha jól tudom, neki volt egy szintén magyar származású nevelőedzője Svédországban, és állítólag a Gulyás nem csak ismeri, hanem szereti is, mert hogy ez a svéd edző, svéd-magyar edző a különböző nyári edzőtáborokban figyelt arra, hogy időnként egy kis magyar elemet is belecsempészen az étlapba, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy a gulyás a legjobb sportos dolog, vagy a legjobb dolog a sportolás mellé a gyerekeknek, de hogy van egy ilyen anekdota vele kapcsolatban, hogy a gulyást ismeri és szereti. És egyébként persze nekünk az tök jó, hogy van egy gyökeres vezetéknevű futballista a világ elitben. Ha már mondjuk a világ elitben szereplő másik két futballistánk vezetékneve nem feltétlenül klasszikusan magyaros, a Szoboszlaival vagy a Kerkezzel, akkor cserébe az életét kompenzál valamit, és sokan fölkaphatják a fejüket, hogy no lám, magyar támadó, és utána maximum rájönnek, hogy svéd válogatott, és csak felmenőjében magyar, de egy picit érezhetjük sajátunkénak, azzal talán nem esünk túlzásba.
1: PSG-nél egyébként Arthur Vinót, a 18 esztendős kapust emelik ki, mint magyar származású játékos, legalábbis anyai ágon van kapcsolata Magyarországgal. Meccsről beszélgetünk, de hát ugye az árnyoldalait is elemezték, ilyen napokig arról lehetett hallani, hogy itt ugye milyen árak voltak, hogyha valaki szeretett volna lakást foglalni itt a fővárosban. És hát a másik dolog, amivel foglalkoztak, hogy mi lesz majd, hogyha véget ér a mérkőzés, kiderül, hogy ki nyerte melyik csapat a találkozót, és hát, hogy mire számíthatunk itt a fővárosban, mennyire harciasak a szurkolók, itt erről mi az, amit el tudsz nekünk mondani, vagy mire számíthatunk szerinted?
2: Nyilván vannak az ilyen nagy rendezvényeknek árnyoldalai, hogyha azt hiszem, már arról is érkeztek hírek, hogy azért tegnap is volt egy-két nem épp barátságos ölelésekről elhíresült találkozó a táborok tagjai között Budapest utcáin. Sajnos ez a szurkolói szubkultúrához valahol hozzátartozik. Nyilván támogatni nem kell, tűrni maximum akkor, hogyha az ember próbál kimaradni belőle, és mégis nagyon közel kerül hozzá, akkor talán az a legjobb megoldás, hogyha az ember behúzódik egy kapuajba. Egyébként pedig sajnos ez valamilyen szinten hozzátartozik. Én a tavalyi emlékeimből tudok kiindulni Münchenből, ahol szintén főleg azért a párizsi szurkolók heves vehemenciájától sokan tartottak. Ott olyan nagyon komoly összecsapások meccs közben és meccs után sem voltak. Persze ez lehet, hogy hozzájárult az, hogy végül a sokak szerint kicsit aggasztóbb vagy félelmetesebbnek vélt franciák voltak a végén a boldogabbak. Biztos, hogy lesznek kisebb-nagyobb összetűzések és konfliktusok a városban. Sajnos el kell viselni az egyéb pozitívumokért cserébe. Én nagyon sok pozitívumot láttam, például a Bajnokok Fesztiválján az elmúlt 2-3 napban. Rengeteg olyan akár magyar fiatal srácot, aki szerintem életre szóló élményt szerzett 7-8 évesen a korábbi BL legendákhoz testközelbe odaférkőzve, fotókat készítve. De minden világ és tömegeseménynek van egy negatívabb oldala. És igen, én is nagyon sokat foglalkoztam azzal a témával, hogy itt 6 meg 9 millió forintos hotelszobák jönnek, vannak, lesznek. Ezzel kapcsolatban egy dolgot tudok elmondani, bármilyen meglepő, szerintem ez a futball varázsához tartozik, mert hogy az a helyzet, hogy ezek a 6-9 millió forintos szobák is jó eséllyel elkelnek, elkeltek, nem feltétlenül a plebs számára, hanem mondjuk lehet, hogy a Közel-Keletről jött egy olyan Paris Saint-Germain rajongó, akinek ez apró pénz volt, és innentől kezdve a magyar turizmus, a magyar gazdaság valamennyi hasznát csak-csak látja még a 9 millió forintos hotelszobának is. Nyilván, hogyha valaki vidékiként épp ezt a hétvégét nézte ki magának, hogy Budapestre látogasson, akkor az nem egy szerencsés döntés. Azt gondolom, hogy budapestiként is az, aki nem futballfanatikus, vagy nem futballal foglalkozik, vagy nem akar valamelyik kiegészítő eseményre elmenni, ha tehette, azt akkor tette a legjobban, hogyha szervezett egy vidéki rokon látogatást erre a hétvégére, mert hogy ma lesznek dugók, lesznek fennakadások, erre azért a félkaromat rátenném, de összességében az a tapasztalat, akár a budapesti rendezésekkel kapcsolatban is, hogy ha vannak is utózöngék, szerintem hétfőre, legkésőbb hétfő délutánra minden visszaáll a teljes rendjébe, és amikor fél év múlva majd mondjuk föllapozzuk a világsajtót, többségében azzal lesz tele, hogy Budapest egyébként remélhetőleg egy jó házigazda volt.
1: Bízunk benne, hogy így lesz, hogy a találkozó után is azért megfelelően tudnak majd ünnepelni mindkét csapat részéről. És hát az álló kérdésem az lenne hozzá, hogy azzal kezdted a beszélgetést, hogy már több nemzetközi eseményen részt vettél, illetve hasonló eseményen. Szerinted mitől különleges ez a budapesti, vagy esetleg mi volt az, amit te kiemelnél, hogy ez tényleg egyedi volt itt a mostani budapesti rendezésben?
2: Nagyon nehéz objektívnek lenni, tehát hogy alapvetően magyarként attól különleges, hogy ismerős helyeken és utcákon megyek végig, és borsódzik a hátam attól, hogy a Puskás Aréna föl van díszítve. Munkatársként azt tudom mondani, hogy nekem azért különleges például, mert ugyanúgy 12 órát mondjuk végiggályázok, és 25 ezer lépésem van a nap végén, mire minden eseményre elrohanok, és ott vagyok, és részese vagyok, és kapkodom a fejemet, aztán visszamegyek a saját ágyamba. Nyilván ez adóforintok megtérülésében nem mérhető, vagy nem erre szánunk, de emberi oldalról például ez, és ezt látom nagyon sok újságíron. Másfelől pedig, ami tényleg szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azért az elmúlt években, évtizedekben nem feltétlenül volt Magyarország a jó világ sajtójáról híres. És most, hogyha az ember fölmegy a vezető brit lapoknak a címlapjára, vagy tényleg akár tágítsuk a kört, és menjünk túl Európán, különböző vezető világlapokba, akkor Budapestről csoda hangulatú fotók, képek köszönnek vissza, és mindenki Magyarországot emlegeti, és mindenki Magyarországot jelenleg még egészen pozitív köntösben és környezetben emlegeti, és ez, ha már azzal kezdtem egyébként az elején, hogy egy Bajnokok Ligája győzelem még 100 millió eurón se biztos, hogy jól átváltható, én szeretném azt gondolni, hogy ez nekünk magyaroknak nagy általánosságban adhat egy olyan büszkeséget, ami nem feltétlenül forintosítható, de akár forintokban is jól mérhető lehet. Esetleg valaki 5 év múlva vissza akar jönni, csak azért teljes családdal nosztalgiázni, mert a kedvenc csapata itt lett Bajnokok Ligája győztes, és lehet, hogy ebből nem csak egy lesz, hanem 100 vagy 1000. Valaki meg mondjuk ide szokik és visszaszokik, még egy apró sztori így a legvégére. Néha szoktam Liverpoolba járni, tudósítani Szoboszlai Dominik miatt, és ott találkoztam olyan Liverpool szurkolókkal, akikről kiderült, hogy a 90-es években a Balatonhoz jártak valamiért nyaralni, nem mintha nem lenne tengerpartja Argentinának, nem is tudom, miért akartam ezt mondani, Angliának. Szóval bármerre lehetne menni, mégis valamiért Magyarországon találtak valami szépet, kellemeset. Remélhetőleg most egy picit több embernek tudunk olyat adni, ami miatt Magyarországon találnak szépet, kellemeset, és mondjuk visszatérnek.
1: Legyen így, neked további jó munkát a mai napra, illetve jó szurkolást majd a mérkőzésre, és akkor hétfőn egy kis elemzéssel még visszatérünk. Kocsmár Tóth Istvánnal beszélgettünk, az Index újságírójával. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen, további szép napot!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Piknik.
7: A legjobb zenék, főzőfülke, diszkómánia,
6: térségi napló,
7: hangos portré,
6: minden egy kosárban.
7: Hétvégi rádiós programkavalkád.
6: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
7: Piknik.
6: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja, Teddy Swims és a Door című felvétel szólt itt a 93.4-en. A folytatásban megyünk tovább menüajánlóval.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: Így van, ez már a menüajánló itt a 93.4-en, és az alkonyha ajánlatát mondom nektek a folytatásba. Tyúkhúslevessel várnak benneteket ma eperlevéllel. A főételben találtok smucig sógor kedvencet rösti burgonyával, illetve Gordon Bleu sertés szeletet dollár burgonyával, almás koleszló salátával. A konyha ajánlata a mai napon mediterrán grillezett csirkemel édes burgonyával, balzsamos friss salátával, illetve a desszert kínálat, az epres vaníliás pohár desszert. Mindez jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: Piknik. Minden egy kosárban.
1: Hétvégi rádiós programkavalkád.
0: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
1: Piknik.
0: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.
2: Így van, ez a Rádiódabas hétvége itt a 93.4-en, és hogyha figyeltétek már Facebook oldalunkat, akkor láthattátok, hogy a mai napon sok-sok témával fogunk foglalkozni, több helyszínre is kapcsolunk. Ugye néhány perccel ezelőtt már a BL döntővel foglalkoztunk, amit a fővárosban tartanak, de hát van két program vecsésen, ami a mai napon, illetve ebből az egyik még holnap is zajlik, és ezek közül most a Market Centrálhoz kapcsolunk, mert hogy ott van Moldován Ágnes, aki a Shopping Day-en vesz részt. Szia, Ági!
3: Szia, Krisztián! Köszöntelek téged is és a hallgatókat is. És hát igen, valóban nem csak a BL döntőre érdemes a fókusz helyezni, hanem ide egy meccsre is, ugyanis itt egészen közel a Ferihegyi repülőtérhez Shopping Day-t tart a Market Central vecsés. Ez egy egész napos, bevásárlós, nyeremény, játékos, hajtú, hő tulajdonképpen, ahol mintegy 800 ezer forintnyi össznyeremény várja azokat, akik ma betérnek ebbe a, hát nem is tudom, hogy minek lehet ezt nevezni, plázának, ez túl nagy, bevásárló park talán itt a megfelelő szó erre a dologra. Nagyon fontos, hogy ma ingyenes a parkolás is, tehát lehet nyugodtan jönni, nem kell a parkolással bajolni, hatalmas a parkoló, még rengeteg hely van, ahogy itt szétnézek. És hogy egyébként miért érdemes ide jönni? Mert ugye említettem a 800 ezer forintnyi összgyereményt, van egy szerencsekerék, ahol tovább lehet csiklandozni fortunát, mert tízszeres, háromszoros eséllyel is bekerülhet a napvégi nagy kalapba, továbbá rengeteg üzlet különböző akciókkal vár. Az Intersportnál például van ingyenes 3D lábanalízis és kerékpártanácsadás, a Müller drogériában játékbemutatót tartanak, valamint, ha jól látom, akkor a Herba ház pedig egészséges finomságokkal készül, tehát gyakorlatilag nem marad éhen, aki ide látogat. És nagyon-nagyon fontos, hogy ugye említetted, hogy vecsésen két programunk is van, a másik programunk a Bálint Ágnes Kulturális Központban zajló mesefesztivál, ami összekapcsolódik ezzel a mai Shopping Day-jel, hiszen hamarosan 10 órától gólyalábas hajtú hővel várják itt a kicsiket és a régebb óta fiatalokat is. Itt a bázis egyébként a Market Centrálnak az éttermi része előtt van, itt nagyon-nagyon feltűnő szép pink pólókban a fiatal hölgyek és urak várják azokat, akik mondjuk részt vennének a blokkfeltöltős nyereményjátékban, és ide jönnek majd vendég szerepelni a Vese Fesztivál szereplői is.
2: Na hát akkor érdekes programok lesznek, tehát 10 órától gólyalábas hajcihő a bevásárlóparkban, 11 órától pedig fergeteges óriásbábos előadás a Szökőkútnál, ez a Market Central programja. Amellett, hogy ugye a különféle üzletek is mindenféle kedvezménnyel, illetve akciókkal, akár kóstoltatással is várják az oda látogatókat, és akkor ne felejtsük el a nyereményjátékot, ugye a blokk feltöltéssel lehet, ha jól tudom, nyerni, és hogyha jól tudom azt is, akkor ti még benéztek egy-két üzletbe, meg megnézitek, hogy miket is lehet tulajdonképpen nyerni ezzel a szerencsekerékkel a későbbiekben.
3: Így van, természetesen, ugyanis nem egyedül jöttem erre a rendezvényre, hanem itt van velem Zoltán Timi is, aki majd koprodukcióban velem együtt vadászta le a jobbnál jobb üzleteket, és deríti fel az érdekesebbnél érdekesebb információkat és helyszíneket, valamint azért képben is megmutatkozunk, hiszen Balázs Kriszta kolléganőnk útban van éppen idefelé, hogy majd képben is megmutathassa a nézőknek, hallgatóknak, hogy mi is történik üzletésem.
2: Köszönjük szépen, és akkor várjuk a további bejelentkezést tőletek.
1: Reklámriportot hallottál.

0: Az otthon hangja Britney Spears és a Lucky című felvétel szólt itt a 93.4-en. Hamarosan 10 óra van, ami azt jelenti, hogy kezdődik majd a térség napos szombati adása, de természetesen utána is folytatódik tovább a piknik, és ahogy hallhattátok, Vecsésről jelentkezünk a mai napon, méghozzá két helyszínről, egyrészt a Market Centrálról, hiszen ugye Shopping Day van, illetve jelentkezünk majd a Mese Fesztiválról is, ahonnan majd Ordasi Brigi jelentkezik kora délután folyamán, úgyhogy érdemes velünk tartani a mai piknikben.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kel, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtőjátékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen.
9: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő. Csak töltsd fel a Market Central weboldalán. Több mint 800.000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Töltsd velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
12: Nachrichten,
13: Novel,
12: Noticias,
13: Novinky,
12: News.
13: Magyarul és érthetően hírek.
11: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja. Minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is három országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a három célország valamelyikére. Szigorú büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
8: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
3: Térségi napló a 93.4-en.
14: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. május 30-án, szombaton. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban ellátogatunk Ócsára, ahol kinyílnak a pincék Orbán nap, illetve az ócsai kulturális napok alkalmából. Aztán irány Újhartján, ahol gyermeknap lesz, változatos programokkal. Ócsa és Újhartján után Dabasra érkezünk, ahol a Körszínházi műhely premierre készül. Adásunk záró akkordja pedig néhány tipp a 2026-os nyári trendeket illetően. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Az öreg hegy az emberi emlékezet számára belátható időn belül a legelső szőlőhegy volt Ócsán, már a 17. századtól bizonyosan művelték. Földre állított nyeregtetők alatt földbe vájt pincék sorakoznak itt, mint egy 150 darab. Mezőgazdasági műemléke együttest alkotnak, megvédendő értéket a tájban, amelyet mi most testközelből megnézhetünk, sőt a pincék között járva kortyolhatunk az ott található borokból is. Jöjjenek a részletek.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ahogy ígértem, most Ócsára fogunk látogatni, hiszen az 50. ócsai kulturális napok keretein belül ismét kinyitnak a pincék az öreghegyi pincesoron. A témában Sponga Károlynét, az öreghegyi pincesor egyesület elnökasszonyát kérdezem. Jó reggelt, köszöntöm a műsorban.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Elnök asszony, még mielőtt rátérnénk a programokra, beszéljünk egy picit arról, hogy az elmúlt időszakban tisztújítás történt az elnökségben, hogy alakultak a nevek, kik várják az érdeklődőket az elkövetkezendő időszakban, kihez lehet fordulni, amennyiben az öreghegyi pincesorral kapcsolatban információra, programokra lenne szükségünk.
3: Igen, az idei év tavaszán tisztújítás történt az egyesületben. Jó magam lettem az elnök, a tagság bizalmát élvezve, illetve nagy változás maga az elnökségben nem történt. Kettő új tagot köszönthetünk magunk között, dr. Fejes József alsónémedi alpolgármester úr és Dormány Tivadar került Ócsáról az elnökségbe. A többi tagunk, elnökségi tagunk változatlanul élvezik a tagság bizalmát. Varga János, ugye ő az egyik alelnökünk, Barizs Norbert, a másik alelnökünk, Gál Attila, Tóth Béla, ők is szintén alelnökök, egyikük a bor területén, a másikuk a pálinka területén viszi a egyesületi feladatokat, illetve ugye új titkárunk lett Szabóné Bán Gabriella személyében, aki igazából az én helyemre került, mert eddig én töltöttem be ezt a pozíciót, és Varga Alexandra, többiek, mindenki, Barizs Gedeonné, mindenki maradta a helyén az elnökségben.
0: Tehát akkor egy régi új csapat várja az érdeklődőket, gondolom a cél közös, a programokról még beszélni talán korai, de azért mégiscsak, hogyha meg kellene fogalmazni egyfajta távlati célt, az mi lenne?
3: Mindenképpen az eddig felépített értékekkel szeretnénk tovább haladni. Megőrizzük az eddigi jól bevált rendezvényeinket, de új programokat is tervezünk. Fontos számunkra, hogy közösségünk élő, fejlődő és minden generáció számára nyitott maradjon. Minden újdonságról időben tájékoztatást fogunk adni a honlapunkon és a Facebook oldalunkon.
0: Akkor érdemes keresni a Facebook oldalt, illetve az oldalt is, amin már fent van az ócsai Orbán napi nyitott pincék napja, amely idén május 30-án esedékes. Hogyan áll össze a nap programja, mire kell számítani az érdeklődőknek?
3: Hát ugye reggel 10 órakor fog kezdődni a pincéknek a kinyitása, zenés, énekszó.

0: nappal hangos kinyitás lesz. Sorba megyünk azok között, a pincék között, akik felajánlották, hogy kinyitnak és kóstolhatóvá teszik a boraikat. Aztán délután 1 óra 20-kor fog kezdődni a hivatalos megnyitó. Utána a helyi tánccsoportok fognak fellépni. 3 órakor Péter Slamek lesz a vendégünk. Este 9 órakor Belsőci Gergő fog műsort adni. Közötte pedig az eredményhirdetés fog megtörténni, mert a rendezvényünkön bor, pálinka és főzőverseny is szerepet kap, illetve ezeknek az eredményhirdetései a két fellépés között fognak történni. A helyi csoportok közül a Energy Kids Dance iskola gyerekei, tanulói fognak fellépni, aztán a Flashdance Tánc iskola tanítványai, illetve az Ócsai Szenior Örömtáncosok csoportja is megtisztel minket, és még a délelőtt folyamán velünk fognak az Ócsai Népdalkör tagjai pincéket nyitogatni, őket se szeretném kihagyni, hiszen ők is nagyon-nagyon régóta emelik Ócsának a színvonalát, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ők is velünk fognak ünnepelni, és végig a Decibel zenekar fog gondoskodni a jó hangulattól.
1: A már a pincéket említette, hány pince nyitja meg a kapuid, és mit kell tudnunk az ócsai borokról, aki esetlegesen még nem járt a pince soron, mire számíthat?
0: Elvileg Ócsán készült borok, még akkor is, hogyha esetleg máshonnan származik a szőlő, mert sajnos még a szőlő telepítés az nem tört olyan gyors ütemben. Ugye ezek a pincék igazából bortárolására készültek, úgyhogy az Ócsán készült borokat fognak tudni kóstolni. A Facebookonkon kint van minden pince tulajdonos, aki kinyitja a pincéjét. Összesen 8 pince fog kinyitni, és ezeken a helyeken lehet majd az ő boraikat kóstolni. Mindenkinek kint van a Facebook oldalunkon az ajánlata, amiből tud kóstoltatni. Nézzék és várjuk a kedves látogatókat.
1: Az elnök asszony mit javasolna, mi legyen az első tétel, amit megkóstol az odalátogató?
0: Hát az első tétel akkor az első pince legyen, az első nyitott pince, Esztári Vilmos pincéje, és az ő nagyon-nagyon egyedi, tényleg egyedi és kifejezetten ócsai bora. Ő Otello szőlőből készít bort, és nagyon-nagyon finom és nagyon élvezhető. Úgyhogy én akkor azt mondom, kezdjük az első pincével, és menjünk végig mind a 8-on, és kóstoljuk végig mindenkinek a nagyon finom borát.
1: Ha végig megyünk a pincéken és megkóstoljuk a borokat, akkor nem érdemes utána és nem is szabad autóba ülni, de ha jól látom itt a kiírást, akkor ez is megoldott tulajdonképpen, hogy egyfajta járat működjön. Igen. És hozzavigye az érdeklődőket.
0: Igen, hát valahogy Ócsáig kell eljutni mindenkinek, az ócsaiaknak pedig ugye ki kell menni a hozzá legközelebb eső buszmegállóba, mert azt is hirdettük a Facebook oldalunkon, hogy lesz egy helyi buszjárat, egy úgynevezett retróbusz, aki egy bizonyos meghatározott útvonalon a buszmegállókba az ott várakozó látogatókat felveszi, és kiszállítja a pince sor leágazásáig. Onnan sajnos egy 100 métert gyalogolni kell, de azt gondolom, hogy ez már nem lesz akkora probléma. És ez a buszjárat körülbelül fél óránként fog közlekedni, tehát a nap egész idején biztosított lesz a kijövetel és a hazaérkezés is azok számára, akik nem tudnak vagy nem szeretnének autóval érkezni.
1: Érdemes tehát ellátogatni az ócsai öreghegyi pincesorra, és elnök asszony, ha már önnel beszélek, akkor érdemes a női energiákról beszélni a bor kultúrában. Mit gondol, hogy látja, hogy állnak a nők ebben a szegmensben? Mit tapasztal a borszektor e területén?
0: Hát sokan vannak a borlovagok között is, a borrendek között is női tagok, ezt tapasztaljuk egyre többen. Ugye régen ez azért nem egészen így volt, de úgy látszik, hogy a fejlődés ide is begyűrűzött, és nagyon érdekes dolog nőként bort kóstolni. Mi még ugye nem olyan színvonalon, hogy akár zsűriznénk is kóstolunk, de azért ugye borvacsorákon, bizonyos rendezvényeken mi is kóstoljuk, és ugye tanuljuk a kóstolásnak a technikáját, és nagyon nagy élmény, és azért én azt gondolom, hogy bort inni, a magyar bort inni, ezen belül ócsai bort inni, ez szerintem nagyon, nagyon felemelő dolog.
1: Máshogy kóstolnak a hölgyek, mint az urak? Mit tapasztal?
0: Szerintem igen, mert az ízlelő bimbók a nőknél azért szerintem kifinomultabbak. Bár a férfiak meg azt mondják, hogy ők szakmailag jobban látják a dolgot, de szerintem azért egy bor minősítésénél a női megérzésekre, ízlelésekre is nagy szükség van.
1: Szoktunk olyan kifejezésekkel élni, hogy ez női bor. Nos, hát hogy állunk ezzel a női borral? Létezik egyáltalán női bor?
0: Hát azt mondják, hogy amelyik olyan lágyabb, jobban iható, csúszik egy kicsit. Tehát erre mondják szerintem a női bort, mert régebben az édesebbekre mondták a női bor kifejezést, de ez most már egyre jobban én úgy érzékelem, hogy a nők nagy része is inkább a félédes szárazborokat szereti, és én azt gondolom, hogy a női bor az most már az ilyen kis lazább, írsai olivér, meg ilyen jó kis rozé, vagy küvé, tehát ezek felé megy el a női ízlésvilág.
1: Önnek mi a kedvence?
0: Hát én nekem a küvé.
1: Akkor egy küvével kocincsunk, legalábbis így az éteren keresztül, és buzdítsunk mindenkit arra, hogy látogasson el hétvégén az Ócsai Üreghegyi pincesorra, és látogasson meg a nyitott pincéket, és érezzen nagyon-nagyon jól magát. Sponga Károlynénak köszönöm szépen, sok-sok én látogatót, szépen jó időt köszönöm, kívánunk önnek.
0: Várunk mindenkit szeretettel.
1: Köszönjük szépen, viszont hallásra.
0: Köszönöm én is,
2: viszont hallásra. Térségi napló a 93.4-en.

0: Kulcsa után irány Újhartyán, ahol gyermeknapi programokkal várják a kicsiket és a nagyokat. Budai Nyíri Margóval beszélgettem.
1: Térségi napló a 93.4-en.
0: Ócsa után most irány Újhartyán, ahol a gyereknappal várják az érdeklődőket a hétvégén. A témában Budai Nyíri Margót kérdezem. Szia Margó, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mivel várjátok a kicsiket és a nagyobbakat is?
2: Hát próbáltuk igen úgy felépíteni ezt a rendezvényt, hogy nagyjából az összes még gyerekszámba menő embert meg tudjuk szólítani. Kicsiktől a nagyokig kezdésnek bábos mesekuckó várja az érdeklődőket, a legkisebbeket, ahogy a délutáni alvásból felébrednek 4:30-kor. Aztán pedig a Pitypang zenekar gyerekkoncertje, egy élő interaktív gyerekkoncert lesz a színpadon, majd pedig a legaktívabbakat várjuk egy tini diszkóra. Soltész Andris alias DJ Sólyom várja a gyerekeket, ők az Újhartyán gyerekek ismerhetik őt, mert az iskolában is ő szokta tartani a tini diszkót. Emellett pedig a színpadi műsor mellett arcfestő, henna, illetve hát a szokásos, jól ismert és minőségi kürtös kalács, fagyi, vattacukor várja a gyerekeket, és ez mind a Gödör Parkban, a gyönyörű, szép felújított gödrünkben lesz, úgyhogy mindenkit várunk, a program teljesen ingyenes, várjuk az érdeklődőket.
0: Te is anyukaként vágtál bele a gyermeknap szervezésébe, és teszed ezt évek óta. Milyen érzési ilyen szemszögből ránézni az egyes program elemekre? Mi a ti kedvencetek?
2: Én mindenképp, ugye az én gyermekem nagyon gyorsan felnőtt, mint az összes többi anyuka is el tudja biztos magáról ezt mondani, úgyhogy ő már a tini diszkónak lesz az oszlopos tagja, nagyon szeret táncolni, úgyhogy igazából mi most a mozgásra helyeztük a hangsúlyt, mert a gyerekek éppen eleget ülnek az iskolába, óvodába, úgy gondolom, ezért szinte mindegyik elem ugye az, amire megmozdulhatnak, felállhatnak, oda mehetnek, tehát interaktív, mozgásos, táncolós programokat próbáltunk a gyerekeknek összeállítani, mivel egy kicsit kiszabadulnak az iskolapadból, vagy az óvis csoportszobából.
0: Az előrejelzések szerint csodás idő lesz, úgyhogy mindenki mehet a szabadba, mindenki részt vehet mindenféle gyermek programokon, úgyhogy javasoljuk az Újhartyáni stációt is bevezetni a hétvége elemei közé. Margó, köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt és csoda időt kívánunk neked.
2: Köszönöm szépen!

0: A mai adásban már megjártuk Ócsát, voltunk Újhartyánon, most pedig Dabost vesszük célba, ahol egy esti program vár minket. Menjünk színházba együtt. Irány a Körszínházi Műhely.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Illés Györgyi. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, köszöntöm a hallgatók.
0: Ha te jössz a stúdióba, akkor biztos, hogy színház lesz a téma, és hát ezúttal is bizony a színház lesz a téma, hiszen a Körszínházi Műhely új bemutatóra, premierre készül.
3: Igen, szombaton nekünk lesz az új premierünk, úgyhogy nagyon-nagyon izgulunk. Ez egy nagyon szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató darab lesz, amit már megszokhattak tőlünk tulajdonképpen a nézők, hogy igyekszünk szórakoztatni, de közben azért nyújtani valami olyan csemegét is, amin el lehet gondolkozni. Ez a Tinder mesék, ez is egy saját darab egyébként. Mostanában több szempontból saját darabokat írunk, egyrészt, mert akkor nem kell fizetni senkinek érte, hanem mi készítjük el, és a másik pedig, hogy sokkal jobban összekovácsol minket, és arról írhatunk, arról tudósíthatunk a nézőknek, ami valóban igazán érdekel minket.
0: Tulajdonképpen akkor ez egy közös koprodukciós sztori.
3: Igen, Szabó Róbert a főszereplő, akivel ketten írtuk lényegében a szövegeket, ő hozta az ötletet, ami egy fantasztikus ötlet, méghozzá a Tinder nevű felület, ugye, hogyha nem tudják a hallgatók, akkor ez egy ilyen párkereső oldal, és egy olyan férfiról szól, aki 6 nővel találkozott a Tinderen keresztül, és a különböző viszontagságokat mondja el, és az ezzel kapcsolatos gondolatait is, mert hogy itt jelenetek lesznek, és egy ilyen stand-up-szerű monológokkal lesz tűzdelve ez az este.
0: Ezek szerint van férfi erő a csapatban.
3: Egy darab végre. Igen, egyébként azzal már nincsen gondunk, hogy jöjjenek a nézők, mert képzeld el, ebből most meghirdettünk 2 előadást, be kellett tenni gyorsan egy harmadikat, mert pillanatok alatt elfogytak a jegyek, ennek nagyon örülünk, de egy dolgot még mindig nem hangsúlyozunk eléggé, hogy játszani is lehet jönni, és nem csak nézni.
0: Na most hát, ha a férfiak is kedvet kapnak és csatlakoznak a társulathoz, milyen volt a közös munka, hogy ment a folyamat?
3: Jaj, hát nagyon jó mindig. Mindig nagyon, nagyon csodálatos. Ezt már sokszor elmondtam itt is, hogy nagyon sokféle ember jön össze. Ugye eddig csak nők voltunk, de most férfi erőnk is van, és hát különböző helyekről, különböző korú, különböző meglátású, különböző iskolázottságú, szóval mindenben különböző emberek találtak rá egy ilyen csodálatos közösségre, ami tényleg egy valódi közösség lett, és hát elképesztő nagy önismereti erő is. Most megint bebizonyosodott, hogy akár a próbák nehézsége, hogy átlökjük magunkat ezeken a nehézségeken, akár az érzelmi megjelenése ennek a darabnak szintén nehézséget okoz.
0: Pont arra akartam rákanyarodni, hogy figyelve az előadásaitokat, hihetetlen fejlődési ívet járnak be maguk a szereplők is egy-egy próbafolyamat, egy-egy előadás során.
3: Most 4 évesek lettünk áprilisban, és a 4 év alatt valóban rengeteget fejlődtek, tehát elképesztő. Ez most megint egy olyan darab, amiben mindenki részt vesz, talán egy kivétellel, és hasonlóan a Sex on the Beach című darabunkhoz, amit tulajdonképpen vált ez a darab olyan szempontból, hogy szintén saját, szintén mindenki részt vesz benne. Szerintem ez szórakoztatóbb, tehát rendkívül sokat nevetünk, mert nem spórolunk a humorral, de ugyanakkor azért megérinti az embert, és nagyon sok mindenen elgondolkozik az életéből, párkapcsolatairól, kereséseiről.
0: Említetted, hogy be kellett tenni egy harmadik előadást, tehát akkor teltházzal fut még ebben a szezonban.
3: Igen, teljesen teltházzal. Most szombaton bemutatunk, lesz utána 12-én, 13-án lesz egy-egy előadás, és aztán szeptemberben folytatjuk.
0: És mivel folytatjátok még, hiszen több darabot mutattatok be az elmúlt időszakban, és mindig folyik valami a háttérben is.
3: Igen, még azért nem hirdettem következő évadot, mert most nagyon örülök, hogyha ezen most túlrágjuk magunkat, mert nem egy könnyű előadás egyébként. Zenéssel is készülünk, már évek óta, csak aztán mindig elfogy a, hogy mondjam, a kedv vagy a bátorság, hogy vállalják a zenéset, de most már nagyon szeretnék valamilyen zenés produkciót is csinálni.
0: Az jövő zenéje. Hogy fog kinézni nálatok a nyár?
3: Nyáron általában egy-egy ilyen egésznapos kurzust tartok a társulatnak, tehát nincsenek a normál heti próbák, és lehet készülni majd mindenféle tréningre. Lesz zenei tréningünk is egyébként egy hetes, ezt majd meg fogjuk hirdetni. Ez ingyenes lesz valószínűleg, és lesznek talán meditációs napok is.
0: Még egy valamit mindenképpen emeljünk be ebbe a mai beszélgetésbe, ez pedig a pécsi kurzus, ami hamarosan elstartol, és ahogy beültél a stúdióba, mondtam, hogy hát nagyon nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik. Mesélj nekünk egy picit róla, hát ha más is felkapja a fejét ennek hallatán.
3: Igen, egy éve lesz most már, hogy a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa lettem, ahol a művészi beszédért vagyok felelős minden színésznek és minden színházi rendezőnek. És ennek kapcsán egy picit önös érdekből, mivel nincsenek tanáraim, nagyon-nagyon kevés a tanár ebben a témában, ezért indítok egy képzést, ami egy egyéves szakirányú továbbképzés diplomás emberek számára, bárki jelentkezhet tulajdonképpen, aki diplomával rendelkezik, és az lesz a neve, hogy művészi beszédtechnika, és művészi beszédtechnika foglalkozás vezetőket képzünk, ami azt jelenti, hogy színészeknek, művészeknek is lehet majd foglalkozásokat vezetni, bárkinek, tehát színjátszóban is, illetve olyan embereknek, akik pódiumon megszólalnak. Lehetnek ezek politikusok, vállalatvezetők, bárki, és ők maguk is jöhetnek. Tehát vagy vezetni ilyen kurzusokat, vagy pedig fejlődni a művészi beszédben.
0: Hogy állunk a beszéd témakörével? Mit látsz, mit hallasz mostanában?
3: Nagyon vegyes, és mindenki riogat, hogy fú, hát nem beszélünk egymással, és mindenki sokkal rosszabbul beszél. Szerintem mindig voltak jól és rosszabbul beszélő emberek. Biztos, hogy a beszéd példa az változott. Ugye te is tudod, rádióban, televízióban, egyéb helyeken most már nem csak a gyönyörűen beszélő Kossuth rádiós bemondókat halljuk, hanem nagyon sokféle műsorvezetőt, ami hát jól van így, de valóban mindenkinek szerintem a beszédén érdemes javítani, ha nem is feltétlenül a beszéd technika miatt, hanem az önkifejezés miatt, mert azzal viszont, ahogy a Tinder mesékben is egyébként megjelenik, egy picit hadilábon állunk.
0: Mit szólsz ehhez az AI uralta a világhoz, hogy elkezdünk beszélni, és AI hangon szólalunk meg? Kicsit furcsa, amikor így beszélgetnek velünk, akár egy telefonközpontban, akár bármilyen más platformon, nem tudom, nekem nagyon furcsa.
3: Hát nagyon furcsa persze, de az AI most mindenhova betette a lábát, ami rendben van. Tehát most teljesen fel fogja forgatni az életünket. Nagyon sok mindenben, kommunikációban és önismeretben is nagyon-nagyon sok mindenben megváltozunk. Ugye azt hallottam most nemrég valakitől, hogy amikor Kopernikusz megjelent, akkor rájöttünk, hogy nem egyedül vagyunk ezen a világon, hanem van még körülöttünk egy csomó bolygó és mindenféle. Amikor Freud megjelent, akkor megjelent az, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem az történik bennünk, mint amit gondolunk magunkról, hanem van tudattalan. Most pedig megjelent az AI, és fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy amivel 30-40 éve foglalkoztunk, és rengeteget beleöltünk, esetleg tanultunk, mérnökök vagyunk, orvosok vagyunk, azt lehet, hogy 2 perc alatt megoldja egy gép, akkor kik is vagyunk valójában. Na, de hát ez messzire vezetne.
0: Térjünk is vissza, hiszen hétvégén a premier, hogyan ajánlanád a mi hallgatóink figyelmébe? Bár jegy nincs, de szeptemberre még lehet pályázni egy
3: igen, nem sokára erre. Szeptemberi, októberi előadásokat is meg fogjuk hirdetni, mert tényleg így előzetesen is nagyon nagy siker, még nem is látták az emberek. Nagyon szórakoztató, nagyon izgalmas, abszolút a máról szól, a mai kereséseinkről, félelmeinkről, kétségbeeséseinkről, különböző karakterekkel és nagyon-nagyon viccesen.
0: Szóval Tinder mesék a Körszínházi műhelyi repertoárján Illés Györgyinek köszönöm szépen kéz- és lábtörést.
3: Köszönjük szépen!

0: Igen, szeszélyes volt az április, ami az időjárást illeti, sőt a május is elég hektikus képet mutatott, legalábbis eddig. Beköszöntött immár ugyanis a jó idő, ideje tehát átrendezni a gardróbot és beszerezni valami újat az idei szezonra. Íme egy kis segítség mindenhez.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Somogyvári Edith, stylist. Szia Edith, köszöntelek az éterben.
3: Sziasztok.
0: Lassan már tényleg itt a jó idő, most már a téli kabátoktól lassan tényleg végleg búcsút mondhatunk. Úgyhogy téma, hogy mit érdemes kivenni ezúttal a szekrényekből, mi határozza meg az idei nyár főbb trendvonalát.
3: Hát vannak visszatérő elemek, amiket szerintem, hogyha a gardróbban megtalálunk, akkor azt gondosan vegyük elő. Egyrészt ugye az anyagválasztás ilyen nagy melegben nagyon fontos, hogy jó legyen. A természetes anyagok ilyenkor előtérbe kerülnek, a lemvászon, a pamut, a viszkóz, ezek mind nagyon jó választások, és hogyha ilyeneket látunk a gardróbban, azonnal vegyük ki. Amik változtak, vagy amik igazából így frissként bejöttek a trendekben, képzeld el, a 2000-es évek divatja, és hát én már korosztályomból fakadom, a 20-as éveimet akkor tapostam, amikor ez volt, nem tudom, hogy neked milyen emlékeid vannak. Britney Spears és a többi nagy ikonikus alak kapcsán ugye rengeteg olyan dolgot vettünk föl, ami valamilyen szinten a TikTokon keresztül és ez a Z generáción keresztül újra visszaszivárgott itt, és hát ugye ebben vannak nagyon érdekes és izgalmas darabok, mint például az alacsony derekú farmer, ami most egy újra trendként itt van nálunk, vagy éppenséggel ezek a nagyon glam rock hatású dolgok, tudod, ezek a pink színek, akkor a különböző csillogósabb dolgok, valamint az ilyen különböző crop topok. Na most én mindig azt szoktam mondani, hogy az óvaintem mindenkit attól, hogy ezt így egy per egybe a 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtti dolgot vegye elő, de minden esetre lehet szerintem visszalopni, visszacsalni, egy kicsit nosztalgiázni ezekben a trendekben.
0: Pont erre akartam rátérni, hogy úgy látom, hogy a derékvonal egyre lejjebb csúszik, elkezdtünk felfelé vándorolni, már tényleg a derékvonalon volt a derék, és most megint elkezdtünk visszafelé menni.
3: Igen. Ez is olyan trend, ami nyilván előbb-utóbb ugye el tud tűnni. Én azt gondolom, hogy nyilván a tudatosan, ha valaki tudja, milyen a testalkata, vagy hogy mi az, amit ő szeret viselni, nem kell ezek után menni. Inkább azt szoktam mondani, hogy nézzük azt meg, hogy milyen formában tudjuk. Például a kaprinadrág, az is ugye korábban ez egy ilyen nagyon trendi dolog volt. Én például megmondom őszintén, hogy egy ideig ockodtam, talán egy ideig kiszanáltam ezt, és most valahogy például a sportruházatomban újra visszakerült ez a kapri overall, vagy éppenséggel, ami szerintem ilyen nagyon izgalmas, ha mintáksal dolgokat szeretjük, akkor ugye a pöttyös az már egy ideje ugye itt van a palettán, de közben bejöttek ezek az ilyen vastagabb, élénk csíkosabb dolgok is, szóval aki esetleg az egyszínűből szeretne elmozdulni, most ezek a minták azok abszolút trendek, valamint ugye nyilván, hogyha nyár van, akkor ugye a szalma táskák, a szalma kalapok, tehát a különböző nagy szemüvegek is, mind-mind azok, amik egy nagyon klasszikus és semmit, ami trendtől mentes dolgot is nagyon jól fel tudnak dobni.
0: Színek tekintetében hogy állunk?
3: Színekben még mindig érdekes, hogy ez a piros, az egy klasszik, ez a nagyon közép élénk piros még mindig ott van, de ott van még ugye a burgundi, vagy a burgundi barna közeli állapotok, és a világos, vagy ilyen jégkék az, amivel ezt amúgy kombinálni lehet, és most látszik is ugye a rengeteg üzletben, hogy ezeknek a kombináció jelenik meg, akár mintákban, akár egyes darabokat így, egy monokróm darabokat így kombinálnak, szóval ezek most szerintem nagyon menőek, de nyilván a bázis darabokban ugyanúgy, tehát ugye a bézs, a fehér, azok mind-mind ugye, most ugye mindenki kivilágosodik, és ugye beszínesedik, szóval azok ott vannak, és hát ugye volt még ugye a barna, tehát a barnáról még mindig nem akadt le az internet közössége, úgyhogy aki a barnának különböző árnyalat szereti, az még ugyanúgy tudja viselni ezeket így a nyáron is, úgyhogy nagyjából ezek a színek azok, amik most így uralkodóak.
0: Farmer az egy alapdarab szerintem mindenkinek a gardróbjában, és tényleg az elmúlt időszakban mindenféle színt és formát láthattunk, a derék magasság is változó tendenciát mutatott, aztán volt a bőség, volt a trapéz, a bagi, a ballona, a mindenféle. Na most ezek közül melyiket vegyük elő nyáron, hogyha tényleg trendig akarunk lenni?
3: Hát farmerban nagyon érdekes, mert én is ugye mindig járom ugye a különböző üzleteket, és tényleg széles a paletta, és most szerintem lehet az, hogy az ember ki is próbálja, és fel tudja próbálni az üzletekben azokat a fazonokat, amit mondjuk eddig nem. Én azt gondolom, hogy a klasszikus egyenes fazon az most ugyanúgy ott van, annak van nyilván egy hosszított változata, vagy mondjuk ez a bokáig érő változata is, tehát a teljes lenyes. Nyilván ment most már ugye egy picit ez a szűk fazon is ugyanúgy ott van, de annak sem az a nagyon az a fajta szűk fazon, tudod, amit így nem lehetett levenni, csak amikor már az ember így a földön fekve próbálja leaplikálni magáról. Tehát a skinnynek van szintén most keletje, de én láttam ugyanúgy ezeket a bővebb, ugye szélesebb nadrágokat is, amik ugye ez az oversize nadrágok ugyanúgy bent vannak. Tehát most nem jellemző az, hogy egy valamiféle jellemző a farmer viseletben, hanem lehet 4-5 félét is viselni. Szóval aki úgy gondolja, hogy az oversize-abb, kicsit fiúsabb, vagy kicsit uniszexebb darabokat szereti, ugyanúgy megmaradhat. Nem kell a skinny nadrághoz nyúlnia.
0: Ami még fontos tényező tud lenni, az a cipő. Ugye nyáron talán nagyobb a választási paletta, hiszen a hölgyek azért elég jó papucsokat, szandálokat tudnak hordani, és tulajdonképpen az urak is tudnak ezek közül válogatni. Mi az, ami bennmaradhat a gardróbban, és mi az, amit érdemes most már száműzni?
3: Hát képzeld el, hogy tavaly már elindult ez az ilyen átlátszó cipőtrend, nem tudom, hogy ez így megvan, egy kicsit ilyen hálós anyaggal, ez még mindig van, tehát ez még létező, tehát most is ugyanúgy van egy picit ez az ilyen átlapolós, vagy ilyen bőrhatású, de van műanyag változatban is, hát ugye ki mit szeret viselni, én alapvetően a bőr alapanyagú dolgokat szeretem a lábamon. Valamint nagyon érdekes, amit most így láttam, de szerintem ez ebben az évben kezd el csak jönni, a gumipapucs, az az átlátszó zselé papucs, ami szintén az 2000-es éveknek volt a nagy, ugye mindenféle ilyen nagyon retina roppantó színekben lehetett annó venni, most megint lehet látni ezeket a dolgokat, de aki viszont szeretne mondjuk ilyen elegánsabbakat, ugye ezek a fonott papucsok nagyon-nagyon szépek. Nyilván, hogyha viszont valaki a sportcipők irányába megy, akár férfi, akár női közönségben, ugye ezeket így egy skin sneakerek, tehát amik ilyen szinte a lábat körül ölelő, nem túl vastag talpú sportcipők, azok, amik most visszatértek trendben, szinte minden nagy márkánál előjöttek, és hát azon belül is az ezüst színű cipők, azok, amik így nagyon trendiek a mindenféle színes logóval, úgyhogy ha valaki az ékszert nem szereti viselni, viszont a lábán ott van egy ezüst cipő, az már tényleg egy ékszerrel ér fel.
0: Na, ha valaki nem a cipővel kooperál, hanem inkább mondjuk az ékszerre szeretné helyezni a fókuszt, akkor ott mit érdemes kivenni a dobozból?
3: Ott, hogyha valaki egy klasszikusabb irányt szeretne, akkor tényleg ugyanazok a kagylós vagy arany hatású ugye, nyakláncok, kiegészítők, letisztult vonalvezetésű, akár magyar márkától vásárolható dolgokat lehet elővenni, hiszen az nagyon szépen mutat egy nabornított bőrön. De aki úgy van vele, hogy valami nagyon vidám dolgot, akkor szintén megint csak a 2000-es évekre tudok visszacsatolni. Nem tudom, hogy emlékszel-e a műanyag gumikra, amik ugye anyagnak különböző méreteiben ott volt. Na most ezeknek különböző hatásai ott vannak, meg a gumimacik. Szóval ezek, hogyha valaki érez magában egy kis gyermeki játékosságot, és ezzel szeretné egy picit megbolondítani az öltözékét, nyugodtan tegye.
0: Akkor felöltöztünk, mi van, ha le kell vetköznünk, mit viseljünk a strandon?
3: Hát a strandon alapvetően én azt gondolom, hogy ne a trendek fele menjünk, hanem nyilván a testalkatunk a leginkább meghatározó ebben, mert nyilván a funkció, hogy ki, hogy és mit szeret. Én azt látom a hölgyek esetében, hogy érdekes módon, amikor az anyuka státuszba belépne, akkor valahogy így ez a bikinitől egy picit így óckodnak, és ugye hát ugye az egybefüldő ruhák azok, amiket keresnek, ami számomra érzetetlen, mert csodálatos, gyönyörű alkatú hölgyekkel szoktam így találkozni. Ha valaki szeretné, én mondjuk tényleg ilyen játszótéren egyebeken, nyilván technikailag lehet, hogy sokkal jobb egy egyberészes fürdőruha. Én azt gondolom, hogy a gyorsan száradó anyagokat válasszunk, mindenképpen lehet alapvetően alakformálást is ugyanúgy belevinni egy-egy fürdőruhának a fazonjával. Rengeteg márka már lehetőséget ad arra, hogy a felsőt és az alsót is külön válasszuk meg, hiszen nem mindannyian vagyunk fölül és alul is ugyanazokkal a konfekció méretekkel, és lehet ugyanúgy akkor a színeket is egy picit megbolondítani, és nem akkor így variálni, meg akár egy két fürdőruhából már lehet 3-4-et is csinálni ezáltal.
0: Edith, hogyha egy valamit vehetnél az idei nyárra, akkor mi lenne az?
3: Egy valamit. Egy nagyon vagány szalmakalapot. Én nekem ez most, mert az egyrészt fényvédő is egyben, és mérhetetlenül felöltöztet egy nagyon egyszerű szettet is.
0: Akkor szalmakalap vásárlásra felső Magyarédi Stylistnak köszönjük szépen, szép nyarat kívánok mindenkinek.
3: Így van, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Térségi napló a 93.4-en.

0: fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autóhifi támogatja.
1: És a péntek után már is itt van a szombat, a piknikben pedig most közlekedési infókat hozok nektek. A szokásosnál nagyobb a forgalom Albert Irsán a Táncsics utcában, illetve szintén erős forgalomra kell számítani Dunaharasztinál, a Némedi úton, valamint az 51-es főúton, ezen kívül a Móricz-Zsigmond utcában, szintén Dunaharasztiban.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autóhifi támogatta.
2: 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aerobikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autóhajtott vonat el és sűsápon péntek késő este. A MÁV Inform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban. Több órás napsütés várható, majd észak felül átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor elsősorban északon, északkeleten fordulhat elő. A szél több felé megélénkül, helyenként megerősödik. Többnyire 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Így van, már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en, és ahogy ígértem, a piknikben ma vecsésről fogunk jelentkezni, mert hogy két program is zajlik. Egyrészt elkezdődött már a Shopping Day, úgyhogy különféle akciókkal várnak benneteket a Market Centralba, és hát ezen a hétvégén tartják a Mesefesztivált is, úgyhogy onnan is jelentkezünk majd dél magasságába, kora délután, úgyhogy érdemes velünk tartani a továbbiakban is. Már is kezdünk Ed Sheerannel, aztán hamarosan megnézzük a hétvége időjárását, illetve jön majd még Ági is, aki viszont friss híreket hoz a vételkörzetből.
4: A az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
4: Hétvégén is csak könnyedén.
3: Piknik.
4: Piknik. 93.4.

0: Rádió Dobas az otthon hangja, ez a Piknik Ecsiren felvétele után már is kapcsolunk vecsésre.
1: Piknik! Rádió Dobas hétvége a 93.4-en.
0: És vecsésen a Market Centrálba kapcsolunk, és itt van a vonalban már Zoltán, Timi is. Szia! Mi újság nálatok? Merre vagytok most?
2: Szia Krisztián! Üdvözlöm a hallgatókat én is. Itt vagyunk a Market Centrálban, tehát shoppingban. Ez is bejöttem éppen újra könyvesboltban, ahol Kriki szedjük ezen egy kicsit elfalaúzol a könyvek birodalmában. Az első kérdésem az lenne, hogy ez a Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat én is. Itt vagyunk a Market Centrálban, tehát shoppingban. Ez is bejöttem éppen újra könyvesboltban, ahol Kriki szedjük ezen egy kicsit

0: szokták tenni, ahogy egy kifejezetten strandkönyveket, az a például tudok ajánlani kettőt. Mit jelent fontos, hogy strandkönyv? Például romantikus vagy előközfogalmi Nem, szerintem egyre többet szeretnének visszakadni a mai megszokott valóságból, a pörgésből, a rengeteg technikából, ami körülöttünk van.
1: Mutatok nem olyat, amit kifejezetten maga szeretnek, és esetleg fel is ajánlani? Ugye a fantasy téma körben, fantasy fantasy, kicsit olyan, hogy
0: Szerintem egészen közszerű. Tehát, hogy nagyon romantikus, kalandos az egész.
1: És miről szól pontosan? Miről szólnak ezek a könyvek?
2: Ajtóhoz közel, térerő, nincs térerő.
0: Hát ezek a könyvek megrész romantikusak, tehát hogy a fővonal maga a romantika, amit leginkább a fantasy karakterek.
2: Igen, az ilyen. Nekem is van, hogy nekem is van, hogy az operatőr az éjjjön.
3: Egyelőre, hogy a térerővel van problémánk, úgyhogy hamarosan visszakapcsolunk majd a Market Centrálba, de most zenélünk.
4: Reklámriportot hallottál.

0: Reklámriport következik.
1: Így van, ismét kapcsolunk vissza a Market Centrálba. Elvileg most már helyreállt a kapcsolat, úgyhogy Timi, hogyha itt vagytok, akkor át is adom nektek a szót.
2: Igen, itt vagyunk, köszönjük szépen, kijöttünk az üzlet elő, mert itt jobb a térerő, de legalább így látjuk a kirakatot, úgyhogy új témával is tudunk szolgálni. Szóval itt vagyunk Fizsikal a Market Centrálban, a Ferihegy közvetlen közelségében, ahol shopping tartanak mai nap, rengeteg kedvezménnyel, szerencsekerékkel és egy csomó dologgal, úgyhogy mindenki szeretettel várnak, de most Fizsikal kicsit arról beszélgetek, hogy a Líra könyvesboltban mik azok, amik esetleg érdekesek lehetnek a hallgatók számára, hogy ezt ma ellátogatnak ide. Ott tartottunk, nem tudom mennyire hallhattátok ezt, de ott tartottunk, hogy ugye jön a nyár, és hogy nagyon sokan készülnek könyvekre a nyaralásra. Hogy akkor egy kicsit még egyszer elmondanám, hogy mik azok, amiket most nagyon visznek, nagyon kedvelnek, ilyen kifejezetten tengerparti nyaralós könyveknek.

0: Hatta nöjdet egyébként, tehát a romantikus, tipikus tankönyvek elhelyítmények is egyszerűek, nem feltétlenül kell minden oldalnál dolgokban figyelni, sodorfogában a lendület, a romantika, viccesek általában ezek a könyvek, könnyedek.
1: És hogyha mondjuk a korosztályt nézem, mi megbeszéltük, hogy körülbelül egy idősek vagyunk, de hogyha most a 20 éveseket nézem, ők is bejönnek, és abszolút még mindig szeretnék kézben tartani azt, amit olvasnak, vagy ők már inkább az interneten keresik az olvasmány élményt. Mi a tapasztalat?
0: Nem tudom, hogy évesek, de még a 10 évesek is nagyon szeretik ezeket a könyveket, amiket így életkézzel tudnak hozni. Ugye ráadásul a TikTokon, ez a TikTok trend, ami megy, vagy ez hogy ajánlatják egymásnak a könyveket, a jobbnál jobbakat. Ezek a mai napon nagyon népszerűek.
1: Egy kicsit, hogyha ezt a kirakatban nézünk, akkor láthatunk különféle tematikájú könyveket. Ha innen ki kellene neked választani egyet, most, hogyha én bejövök, és szeretnék érdeklődni, hogy mit ajánlanál, akkor melyik lenne az, amit feltétlenül magammal kellene vigyek?
0: Szeretem mondjuk a romantikusabbakat, a kalandos romantikusabbakat, amik nem annyira nyálasra, hanem
1: minden, de abszolút, romantika jöhet. Akkor itt most a könyvek között melyik lenne az, amit szívesen a kezembe adnám?
0: Nem értem be, hogy például
1: Balatoni nyaralásnál az nagyon jól tud jönni, nem? Hogy kicsit ott vagy a helyszínen, kicsit máshogy olvasod, mit fogsz.
0: Persze, teljesen. Ráadásul ezt nem csak fogsznak ajánlom, hanem nézni.
1: Beszéltünk arról is, hogy nagyon sokan vannak most is a Lírában, mert ugye hát neked is van kedvezményetek a mai napra, és hogy feltétlenül várnak tényleg neki szeretettel, de beszéltünk arról, hogy egyre tudatosabbak az emberek, nem csak egészségtudatosabbak, hanem a mentális egészségre is nagy hangsúlyt feltettek, és azért nálatok elég széles a pszichológiai paletta, ahogy látom. Ott mit iránt érdeklődnek főleg?
0: Általában az önismereti témák, mint például az örökölt sors, vagy például Máté Gábornak a normális megcímű könyve, de egyre többen érdeklődnek egy mentális saját magukon észrevett, akár szorongás, pánikbetegség kiesztésen alakuló könyveken, amit segíthetnek nekik a mindennapokban.
1: És tulajdonképpen ma is meg tudják vásárolni azok, akik eljönnek ide hozzátok a Lírába, 20% kuponkód kedvezmény van bizonyos könyvekre. Egyébként, hogyha ellátogattuk, akkor nem csak itt a Lírában, hanem az összes többi üzletben is kedvezményesen tudtok vásárolni. És van szerencsekerék is, hogy pörgethetsz, ha 5000 forint felett vásároltok, akkor esetleg további kedvezmények is a marketokba juthatnak, úgyhogy mindenképp érdemes eljönni ide. Meddig van szokva?
0: Este 8-ig.
1: Este 8-ig várnak mindenki szeretettel itt a Lírában, és egyáltalán az üzletközpontban is, úgyhogy mindenki sok szeretettel várunk, és köszönjük szépen. Köszönjük, Krisztián!
2: Reklámriportot hallottál!

0: Ő volt Brass Bence itt a 93.4-en, hamarosan megyünk tovább a menüajánlóval, illetve azt is megnézzük, hogy milyen időnk lesz a hétvégén, de most kikapcsolunk Ágihoz vecsésre.
1: Reklámriport következik.
2: Méghozzá a Market Centrálba, mert hogy ott azért zajlanak továbbra is az események. Ági, mi történik most nálatok?
3: Szia Krisztián, köszöntöm a hallgatókat, és hát igen, az időjárás egyébként egyelőre nagyon kegyes hozzánk, hiszen nincsen tűző napsütés, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy akinek esetleg még nincs programja a délelőtre vagy a BL döntő előtti órákat szeretnie jó hangulatban eltölteni, az jöjjön ide vecsésre a Market Centrálba, és nézzen szét itt a Shopping Day-en, ahol egyébként most spin-offként a vecsési mesefesztivál óriás bábjai látogatják meg a közönséget. Töröd mellettük a szerencsekerék, két darab óriás báb van itt a helyszínen, amit néhány perc múlva a Rádió Dabas Facebook oldalán már láthatnak is a mi kedves hallgatóink. Mi pedig Timivel már jártunk a Pepco-ban, jártunk a Lira könyvesboltban, és a következő megállunk a Frey Café lesz, ahol nagyon-nagyon incsitandó sütemények és isteni kávé illat vár minket. A hölgyekkel már megbeszéltem, hogy számadunk, úgyhogy itt majd a Facebook oldalt lesz érdemes követni, hiszen ezt a látványt mindenképpen meg kell, hogy majd mutassuk. Egyébként ugye az előbb említettem, hogy hatalmas sor kígyózik itt a szerencsekeréknél, aminek az az oka, hogy az itt vásárlók plusz nyereményekre tehetnek szert, összesen több mint 800 ezer forintnyi össznyeremény várja azokat, akik ma itt a Market Central területén vásárolnak. Úgyhogy tartsatok velünk, hamarosan jövünk vissza.
1: Reklámriportot hallottál.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
5: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
5: 93.4.
0: Így van, már is itt vagyok a menüajánlóval, és az alkonyha ajánlatát mondom nektek a folytatásban, ahol a mai leves ajánlat tyúkhús leves eperlevéllel. A főétel között találtok Smucik Sógor kedvencét rösti burgonyával, illetve Gordon Bleu sertés szeretett dollár burgonyával és almás koleszló salátával. A napi ajánlatok mediterrán grillezett csirkemel édes burgonyával, balzsamos friss salátával, illetve a desszert kínálat pedig epres vaníliás poharas desszert, úgyhogy jó étvágyat, hogyha innen választjátok a mai ebédet.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Gardrób, az audio ruhatár.
5: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
5: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: És eljött a pillanat, hogy akkor átnézzük, hogy milyen időre számíthatunk most ezen a hétvégén. Kezdjük a mai nappal. Gyakran megnövekszik a felhőzet, és napközben helyenként záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szél délután megerősödik, és 27 fok körüli csúcsra van kilátás, sőt, egyes helyeken akár még jégeső sem kizárt. Aztán holnap, azaz vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. 9-18, napközben pedig 27 és 30 fok lesz a csúcs. A pollen terhelésről azt tudom elmondani, hogy a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléki, az útifű és a bodzái pedig közepes tartományban alakult. Alacsony szinten van a kőr is, az eperfafélék, a ciprus, a tiszafafélék, a hárs, a bálványfa, a tölgy, a nyír, valamint a látszerű allergének közül a lórum, illetve az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma pedig jellemzően az alacsony közepes tartományban van. A nap előre haladtával egyébként egyre inkább hidegfronti tüneteket fogunk érezni, a frontérzékenyek főleg, náluk fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák is lehetnek. Az elszórtan előforduló záporok, zivatarok környezetében fülletté vált a levegő, ami nehéz légzést, rosszul létet okozhat. A többfelé élénk erős északnyugati szél miatt fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, nyugtalanság, ingerlékenység léphet fel.
5: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
5: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedezni valóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Csatlakozik a tudománybarát önkormányzatokhoz Dabas. Életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. Több lehet a felhő.
6: Hírmondó.
7: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
7: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Csatlakozik a tudománybarát önkormányzatokhoz Dabas. Külszegi Zoltán, Dabas polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy részt vett a tudománybarát önkormányzatok konferenciáján, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia épületében rendeztek meg. A városvezető szerint nagy megtiszteltetés, hogy Dabas bekapcsolódhat abba az együttműködésbe, amely a települések és a Magyar Tudományos Akadémia közös gondolkodására és partnerségére épül. Kiemelte, az idei év különösen jelentős, hiszen az akadémia fennállásának 200. évfordulóját ünnepli. Kőszegi Zoltán úgy fogalmazott, hisz abban, hogy a tudomány eredményei és az akadémiai kapcsolatok közvetlenül is segíthetik a helyi közösségeket. Véleménye szerint mindez hozzájárulhat a családok életminőségének javításához, a települések fejlődéséhez, valamint a hagyományok és közösségek megerősítéséhez. Életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. Ebben az évben Pest vármegyében közel 181 hektárnyi terület vált a tűzmartalékává eddig. A leégett terület 254 focipályányi területnek felel meg. A szabadtéri tüzek elkerülése érdekében be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat. Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, a nádas és a tarló a kerti munkálatok során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Ahol a települési önkormányzat rendeletben engedélyezi a kerti zöld hulladék égetést, ott csak a rendeletben meghatározott módon és időben végezhető. Amennyiben a települési önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, ott tilos zöld hulladékot égetni. Csámpai Attilát, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják.
2: Az önkormányzat engedélyezi az adott településen az égetést, és kifejezetten csak száraz növényi hulladékra gondolok. Azon a napon is annak a napszaknak azon órájában lehet csak ezeket a növényzeteket égetni. De ugye figyelni kell az időjárási változásokat. Ha éppen szeles, viharos időjárás van éppen akkor, mikor ez az égetési napon, akkor természetesen szigorúan tilos időgyűjteni, hiszen a szél az tovább fújhatja a parazat és máshol okoz gondot. Azonban fontos, nagyon fontos egy alapszabály is fontos tudni. Aki elégeti a száraz növényi hulladékot, kifejezetten csak kisebb mértékben, tehát nem kell egy hatalmas nagy tüzet rakni, inkább, hogyha nagyon sok hulladék összegyűlt, akkor inkább többször égesse el, valamint 10 oltásra alkalmas eszközökkel kell, hogy rendelkezzen. Tehát legyen arra készítve egy vödör víz, vagy éppen kerti szerszám. Mi általában azt szoktuk javasolni, ha megoldható, akkor inkább ne égessen senki, komposztáljon, hiszen ezzel védi a környezetét, illetve hát a tűz esetektől pedig védi a önmagát, illetve a környezetét.
5: Ezen a héten például Ráckevéd egy nyárfa erdő aljnövényzete kapott lángra. A tűz gyorsan és nagy területen terjedt. A Szigetszentmiklósi és a fővárosi hivatásos, a ráckevei önkormányzati, a délegyházi és a kisszigeti önkéntes tűzoltók kézi szerszámok és több vízsugár segítségével megakadályozták a tűz tovább terjedését.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
7: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
7: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 27 győzelemnek, egy döntetlennek és egy vereségnek köszönhetően 82 ponttal magabiztosan vezet a Pest vármegyei másodosztály déli csoportjának felnőtt labdarúgó bajnokságának 2025-2026-os idényében az Újhartyán csapata. Bár a hétvégén még a 30. forduló vár az együttesre, matematikai esély sincs már a helyezés elvesztésére, így közös ünneplésre készülnek szombaton. Az utolsó fordulóban hazai pályán a Tököl csapatát várják majd, a találkozó 13 óra 30-kor kezdődik. Innen vonulnak majd át a szurkolókkal együtt a Béla Gödörhöz, ahol folytatódik az ünneplés a Presszó Ben jóvoltából. Az önkormányzatnak köszönhetően pedig minden támogatót vendégül látnak, illetve közös BL döntő nézésre is lesz lehetőség. Újhartyán korábban is volt már Vármegye 2-ben bajnok, igaz, ehhez sokat kell utazni az időben, egészen 1963-ig, illetve 1967-ig, tehát az újabb diadal 59 évet váratott magára a csapatnál. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Ma gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
7: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
6: 93.4 Rádió Dabas.

0: Reklámriport következik.
1: Kapcsolunk ismét Vecsésre, méghozzá a Market Centralban, ahol zajlik a Shopping Day. Ágihoz kapcsolunk, szia!
2: Köszöntöm ismételten a hallgatókat, és hát igen, nem csak, hogy egyszerűen zajlik a Shopping Day, hanem egyre többen vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokan megfogadják a tanácsunkat, és még a esti foci őrület előtt eljönnek ide egy kicsit vásárolni, kicsit kikapcsolódni, bepillantani egy kis ízelítő gyanánt a Vecsési Mese Fesztivál programjaiba. Most éppen itt szemre vételezem a hostess lányokat, akiknél sorban állnak blokkokkal az emberek, ugyanis egy blokkfeltöltős akció is zajlik itt a Vecsési Market Centrálban. Közben pörög a szerencsekerék, hogy a több mint 800 ezer forint értékű összjeremény gazdára találjon itt a mai nap folyamán. Időközben begördült egy klasszikus kékszínű kikarus út is, aki pedig a Mese Fesztiválra szállítja az utasokat. Úgyhogy aki eljön ide, az nem csak vásárolhat, nem csak szórakozhat, hanem akár egy ingyen úttal meglátogathatja a Mese Fesztivált is, ahonnan a délután folyamán Ordasi Brügyi kolléganőnk fog bejelentkezni.
1: Egyelőre mi pedig köszönjük a bejelentkezést, hamarosan kapcsolunk.
0: Reklámriportot hallottál. Piknik.
3: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.
4: Szomabó, ölelem a babámat.

0: Szabas, az otthon hangja.
1: Pontosan dél van, úgyhogy ki is tekintünk gyorsan az utakra, és sajnos egy balesetről kell, hogy beszámoljak, mert hogy a 4-es főúton Pilisen egy személyautó motorossal ütközött, a 48-as kilométernél emiatt félpályás korlátozáson érvényben.
2: 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aerobikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést két kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. Hárman meghaltak, miután autóhajtott vonat elé Sűsápon péntek késő este. A Mávinform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban hárman ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban. Gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz erős a szél. 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: És ez még továbbra is a piknik itt a 93.4-en, de már szombat délutánját kezdjük el, 4 perccel múlt dél. És hát vecsésen időzünk a mai délutánon, hiszen több program is van, ami zajlik párhuzamosan. Egyrészt a Market Centralba fogunk még kapcsolni, mert hogy tart a Shopping Day, úgyhogy innen is jelentkezünk, illetve tart a Mesefesztivál is. Ez ma és holnap tulajdonképpen egy kétnapos program, családi program, úgyhogy ott is megnézzük majd, hogy milyen eseményekkel, milyen programokkal készülnek. Onnan majd Ordasi Brigi jelentkezik nem is olyan sokára. Remény Schulzal pedig már indulunk.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, a Follow the Flow felvétele szólt itt a 93.4-en, 10 perc elmúlt dél, és ahogy ígértem, kapcsolunk vissza Vecsésre, mert ugye a Market Centrálban továbbra is zajlanak még az események, és rögtön kiderül, hogy hol van Ági.
1: Piknik.
2: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.
1: Reklámriport következik.
0: Szóval kapcsolunk Ágihoz, mert hogy ismételten egy újabb helyszínen vannak, és ha jól tudom, egy gyógyszertárba vagytok.
3: Így van, Krisztián, szia, köszöntelek téged is és a hallgatókat is, és valóban a Patika Plus egészségtárban vagyunk, és velem szemben pedig dr. Bodor Noémi szakgyógyszerész áll. Szia, köszöntelek a műsorban. És az apropó, ami miatt itt vagyunk, hogy ugyan most itt a Vecsési Market Central felett nem tűz a nap, viszont azért az UV-sugárzás azért a felhők alatt is érezhető. Mit ajánlanak a szakemberek?
4: Elsősorban nagyon fontos az, hogy kinek kellene, és hogy milyen bőrtípusra egy-egy fényvédő. Vannak külön arcra is, meg vannak testre is. Ugye megkülönböztetünk fizikai és kémiai fényvédőket, de rengeteg mását tartunk, rengeteg széla fényvédőt, és biztos mindenki talál a számára megfelelő fényvédőt.
3: Említetted, hogy nem mindegy, hogy kinek kell. Ugye azt tudjuk, hogy van külön gyermekek számára készülő készítmény, illetve van felnőtteknek is. De a bőrtípus ezt befolyásolja? Gondolok itt arra, hogy vannak nagyon fehérbőrű vagy kreolosabb emberek.
4: Igen, nekik is készítettek külön a nagyon fehérbőrűeknek, hogy valamilyen bőr problémára való fényvédőt a szakemberek. Tehát vannak ezek a nagyon erős, úgymond 100-as fényvédők is. Hivatalosan az, hogy 100 faktor, azt nem lehet elérni, de erősebbek, mint az 50 faktorosak.
3: És mire figyeljünk egyébként? Ugye úgy szól a fáma, hogy gyakorlatilag mindenkinek jó, hogyha bekrémezi magát, mielőtt a napra megy. Akinek egy kicsit barnább bőrű, vagy aki már mondjuk szoláriummal alákezelt, az általában úgy gondolja, hogy mit neki egy kis UV.
4: Hát igazából nagyon fontos az, hogy folyamatosan újra kell kenni a nap folyamán, és nem feltétlen csak akkor, hogy a napozunk vagy strandolunk, hanem a mindennapokban is fontos védeni a bőrünket, mert a napsugárzásnak sok káros hatása van, amit csak később jelentkezik. Ilyen lehet a bőröregedés is, a pigmentfoltok is.
3: És hogyha túl vagyunk a napozáson, gondolom a hallgatók nem ezt a hangszínt szokták meg tőlem, hiszen hát engem is elkapott a klímabetegség, amin bekapcsolják a klímát, akkor van, aki belesik ebbe a csapdába, közöttük én is. Milyen csodaszerek vannak erre, hogy visszanyerjük a hangunkat?
4: Több szopogató tabletta van, meg szirupok is vannak, amik ilyen izlandi vizmót tartalmaznak ki a luron, és bevonják a torkot, és segítik ezáltal a hangképzést.
3: És esetleg akinek folyik az óra, tehát ilyenkor erre a problémára az ilyen hagyományos, nem tudom, neocitrán, vagy

0: kupodre forró italok, ezek tudnak segíteni, vagy ezt teljesen máshogy kell kezelni?
1: Nem, ez orrfolyásra is alkalmas. Ezek a komplex készítmények, viszont ugye egy fájdalomlás csillapítót esetleg gyulladást csökkentést is tartalmaznak, tehát hogyha csak egy orrfolyáson, főleg ebben a szezonban, akkor azt el kell különíteni, hogy ez lehet allergia is, nem feltétlenül a látás meglátásos tünet.
0: És aki olyan szerencsés, hogy már van napteje, illetve nincs megfázva és útnak indul, és tervez egy ilyen-olyan, akár több napos utazást, mi szerepeljen az úti patikában?
1: Fájdalomcsillapító mindenképpen, ugye felnőtt gyerek részére külön-külön másik készítményt szoktunk javasolni. Legyen benne fényvédő, mert számítunk a jó időre, valamilyen sebfertőtlenítő, sebtapaszt, illetve sokszor előfordulnak csípések, tehát ilyen allergiás tünetekre való gyógyszer is, vagy krém is, ami nagyon jól lehet. Hasfogót is szoktunk javasolni, probiotikumot, meg hogy olyan útra mennek, hogy nagyon kanyargós vagy repülő, akkor ugye a helyényes illetítő is jöhet a rancsőtől.
0: Hála Istennek, aki ide érkezik Vecsésre a Market Centrálban, neki valószínűleg nem lesz annyira kanyargós az út, hogy ilyesmire legyen szüksége. Meddig vagytok ma nyitva?
1: Este 8 óráig minden.
0: Tehát akkor ez nem feltétlenül ehhez a naphoz kapcsolódik. Van-e a Shopping Day kapcsán valamiféle promóciótok? Mi az, amit most érdemes nálatok beszerezni?
1: 25% kedvezmény a fényvédőkre, több márkától is, a Laros, meg a Vici termékes a Biodermára is.
0: Tehát aki most itt vásárol nálatok, az akár itt kint meg is pörgetheti majd a szerencsekereket, ha minden igaz, kedvez neki a szerencse. Dr. Bodor Noémi, köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Mi is köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, és hamarosan kapcsolunk hozzátok újra.
3: Reklámriportot hallottál!

0: Ezzel tuti, hogy megfőzünk.
1: Ötletek, tippek, nem csak konyhatündéreknek.
0: Főzőfülke, hogy a tűzhely mellett is magabiztos légy.
1: Rádió Dabas, 93.4.
2: Így van, ez a főzőfülke itt a 93.4-en, és a mai napon, amit készíteni fogunk, az egy klasszikus étel lesz, méghozzá tarhonyás hús, ehhez mondom is a hozzávalókat. 50-ek a csirkemell kell hozzá, 2 evőkanál zsír, 1 fej vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, 1 teáskanál piros paprika, 1 darab paradicsom és paprika, 50-ek a tarhonya és só, valamint bors. A tarhonyás hús klasszikus magyaros étel, ami csirkemellből is elkészíthető. Ehhez első lépésként falatnyi darabokra vágjuk a csirkemellfilét. Egy fazékba kevés zsíradékot melegítünk és üvegesre pároljuk a kockákra vágott vörös hagymát. Amikor megpuhul a hagyma, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, gyorsan elkeverjük és csak egy percig pirítjuk, nehogy megégjen. A hagymás alapra tesszük a kockára vágott húst és ezt fehéredésig sütjük. Ezután a csirkehúst fűszerezzük fűszerpaprikával, hozzáadjuk a kockázott paradicsomot és paprikát, majd az egészet összeforgatjuk. Bármilyen paprikát használhatunk, akár a hagyományos töltenivalót, akár a kaliforniai paprikát. Ezek után sózzuk, borsózzuk és felöntjük épp annyi vízzel, hogy ellepje, és pohára főzzük a húst, és amikor elkészült a hús és a szaft is besűrösödött, akkor hozzáadjuk a tarhonyát, felöntjük kb. Fél liter vízzel, lefedjük és 10-15 perc alatt alacsony lángon készre főzzük a csirkés tarhonyás húst. Jó étvágyat hozzá!
0: Ha a család mind a 10 ujját megnyalta, ne feledd, ne feledd! Jövő héten is kinyit a Rádió Dabas főzőfőkéje!

0: Lotfi Begé és Bájalex közöse szólt itt a 93.4-en, és kapcsolunk ismételten Vecsésre.
1: Piknik.
2: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.
1: Reklámriport következik.
0: Szóval kapcsolunk ismét Vecsésre a Market Centrálba, és most Timi van a vonal végén. Szia, merre jársz most a Market Centrál területén, melyik üzletben?
3: Szia Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat. Valóban itt vagyunk a Market Centrálban, azon belül is az Intersport üzletében. Itt Bogi segít nekünk majd kicsit elkalauzol minket így a sport világába. Úgyhogy köszöntöm én is Bogit.
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Shopping day, a termék. De szét nem leáll az a termék. Annyi, hogy nem tudom. Most így, hogy bejöttük a szavazáson, megérzek egy részlet, egyre több, egyre újabb kell várjuk a vásárlókat, és kell próbálni, hogy ott van a gyerekeket, és a hűtletben
0: Egyelőre a térerővel úgy néz ki, hogy bajunk van, úgyhogy amint megoldódik a kapcsolat, ismét visszakapcsolunk.
1: Reklámriportot hallottál.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Piknik.
8: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.
9: Így van, ez továbbra is a Piknik itt a 93.4-en, és kapcsolunk vissza Vecsésre. Úgy érzik, hogy megoldódott a probléma, úgyhogy ismét Timi van, ha jól tudom, a vonalban. Sziasztok, halló, halló.
10: Ah, igen, mert most mennek a Timivel élőben Krisztiánnal.
9: Halló, halló.
10: Akkor csak úgy jött, amit felrakok.
9: Aha, halló.
10: És már neveljük az utánpótlást.
9: Na hát egyelőre akkor még nem hallanak, úgyhogy zenéljünk.
11: Reklámriport következik. Reklámriportot hallottál. Itt egy újabb

0: Reklámriport következik. Piknik.
1: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.
2: Így van, ez a Rádiódabas hétvége, és a mai napon két programról is beszámolunk, ami Becsésen zajlik. Az egyik a mai napon ér véget, ez a Shopping Day, ami már május 15-én elkezdődött, legalábbis a játék része. A másik program pedig majd a Mesefesztivál lesz, ahol a Nordosi Brigi jelentkezik, ez ma és holnap zajlik, szintén Becsésen. De akkor vissza az első programhoz és vissza Ágihoz.
3: Szia Krisztián, köszöntöm a hallgatókat, és hát a technika ördöge nem nagyon volt velünk, de most teszünk egy újabb próbát, hiszen itt vagyunk az Intersportnál, és velem szemben van a Bóki. Szia, köszöntelek a műsorban.
4: Sziasztok, köszönöm, én is
3: hallgatok. Nos, hát egy sportszakütletben vagyunk, és hát a nyár, a tavasz, illetve minden olyan idő, ami kedvez a szabadidős programoknak, szorosan kapcsolódhat a sporthoz. Mi az, amivel várjátok a vásárlókat? Mit ajánlanátok az ilyen csodaszép előnyári napokra?
4: Igen, nálunk állandóan van a képzésben, hogy ez túl, de most megújult a képzés. Jöttek új személyeink vannak, hogy abban is nagyon nagy a képzés. Jöttek számok. Egyébként ez olyan, hogy az üzletben nem lehet kipróbálni. Jöttek is.
3: Megint bekapcsoltunk.
0: Reklámriportot hallottál.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Bélang Togedőr énekelte Mark Campbell itt a 93.4-en, és megpróbálunk ismételten kapcsolni Vecsésre, Ágiékhoz. Rögtön kiderül, hogy sikerül-e.
1: Reklámriport következik. Piknik.
2: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.
0: Szóval kapcsolunk Vecsésre, méghozzá a Market Centrálban, ott vannak Ágiék, még szerintem továbbra is az Intersport üzletébe. Vagy így van, Ági?
3: Így van. Szia, Krisztián, köszöntöm a hallgatókat. Én azt gyanítom, hogy a technika érti, hogy én vagyok a stáb anti-fitness tagja, és teljesen életszerűtlenül egy sportboltban állok. Viszont velem szemben itt van Bogi, aki egyébként így kinézetre is abszolút sportos, nagyon-nagyon jól néz ki a fiatal hölgy, és nagyon-nagyon nagy szakértője a sportruházati termékeknek. És hogyha minden igaz, akkor megújult a sportcipő kínálatotok?
4: Igen, igen, köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Nálunk állandó készlet ugye a futócipő és a túracipő is, de most megújult a készlet egyébként, úgyhogy érdemes eljönni, kipróbálni. Van nálunk lehetőség egyébként lábdiagnosztikára, ez egy gép, igazából egy készülékre rá kell állni, cipő nélkül, és az megmondja a láb méretét, van elúttabb, nincs elúttabb, minden olyan jellemzőt, ami cipőválasztáshoz kell.
3: Mit tapasztaltok egyébként, mennyire egészségesek a hozzátok betérő lábak?
4: Hát egyébként nagyon sok probléma van, szóval nem is gondolná az ember, de valamikor tényleg egy olyan alátámasztó cipőre van szükség, hogy ugye jó legyen a tartás, ne fájjon mondjuk a hát futás után, vagy a láb esetleg, úgyhogy vannak ilyenek, igen.
3: És hogyha túllendülünk egy kicsit a futócipőkön, akkor természetesen egyéb más sportruházatot is találunk nálatok. Mik a trendek így 2026-ban?
4: Persze, inkább a fiatalok, meg igazából így mindenféle korosztály, ha edzésre van szó, akkor a Nike jut eszükbe, de nálunk van Under Armour, Adidas, és még van egyébként az Adidason kívül még hát úgy gyerekruhánk is. Belőlük is van Nike, Under Armour, mindenféle. Ugye a férfiből még van Jordanünk is, azt is érdemes megnézni mindenféleképpen, nagyon jó termékeink vannak belőle, ők is újabbak. És egyébként van vízi sportunk is hátul, ugye vannak szápjaink, amiket hát sajnos nem lehet kipróbálni, de van belőle több méret is itt nálunk, érdemes őket megnézni, mindenféle labdajáték, most így a tavasz bejöttével bicikliénk is vannak, egyébként iBike-ot is árulunk, nyugodtan ki lehet így próbálni mindenféle méretben, minden márkából, úgyhogy érdemes megnézni azt is.
3: Tehát akkor igazából itt az egész család megtalálja a sportoláshoz valót. A Shopping Day promócióban mivel szállt be ez az üzlet?
4: Mi 15% kedvezményt adunk azoknak a vásárlóknak, akik kettőnél több terméket vásárolnak, vagy kettőt. Annyi a lényeg, hogy a nem akciós termékeket tudjuk ezt megadni.
3: És mit tapasztalsz? A Shopping Day-nek van-e vásárló csalogató hatása, mondjuk egy átlagos szombathoz képest?
4: Ó, mindenféleképpen rengetegen vannak tényleg. Igen, most éppen egy kis hullám van, amikor annyira nincsenek, de amikor többen vannak, akkor szétszakadunk, úgyhogy hál' Istennek vannak.
3: Így van, tehát hogyha valaki eljön ide a Vecsési Market Centrába és megnézi a parkolót, teli van járművekkel, úgyhogy itt Bogi és a kolléganői is nagy-nagy szeretettel várják a sportolni vágyókat, és hát megéri ide eljönni, ugyanis pörög az udvaron a szerencsekerék, ahhoz teszek töltik fel a különböző blokkokat, hogy a több mint összesen 800 ezer forintnyi össznyeremény gazdára találjon a mai nap folyamán itt Vecsésen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
1: Reklámriportot hallottál.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A csillagok üzenetével megyünk tovább a piknikben, méghozzá a kosoknak szóló infókat hozom már is. Szombaton a Hold és a Jupiter fényszöge neked is jó hírt jelezhet, lehet egy olyan fordulatesemény, ami egészen más színben tünteti fel a dolgokat, és megnyugszol, elégedett leszel. A Hold délután már tűzelőműjegyben jár, ami nagy lendületet és szuper hangulatot ad. Reggel még lehet valami feszültség, de délutánra már nagyon jó hangulatot jelez a horoszkóp a bikának. A Hold és a Jupiter fényszöge arról is gondoskodik, hogy valami olyan meglepetésben legyen részed, ami boldoggá tesz. Lehet ez egy nagyon izgalmas találkozás is. Ha a szingli az ikrek, akkor most kezdetét veheti az életében egy hatalmas, hosszú távon is működő, bizalomra épülő viszony, legyen az baráti vagy szerelmi. Ma ez legyen a megalapozója egy döntésednek, amikor próbálkozik nálad valaki. Adj egy esélyt mindenképpen az illetőnek. Nem várhat tovább a rák, hogy ismét alaposan feltöltse az akkumulátorokat, ma csak pihenjen, töltődjön és tényleg keressen valami olyan programot, ami teljesen kikapcsolja. Akár egyedül, akár társaságban, a lényeg, hogy magadra való odafigyelés meglegyen, most ez minden körülményt magadnak kell megteremteni. Ma délután már a Hold tűzelemű jegyben lép, így egészen biztos, hogy jól érzi magát a bőrében az oroszlán. Lesz azért egy bosszantó mozzanat is, valaki beleüti az órát olyasmibe, ami nem rá tartozik, próbálj udvariasan távolságot tartani, nehogy sértődöttség legyen a vége. Szombaton különleges képessége lehet arra a szűznek, hogy a környezetében vidámságot hozzon. Nagyon jó most a kisugárzásod, valószínűleg ezt mások is érzik rajtad, mert sokan próbálkoznak nálad. Ha szingli vagy és elmész szórakozni este valahova, azért légy óvatos, mert lehet, hogy kicsit sok is lesz majd a jóból. Ma pontot tehet valami végére a mérleg, és ez nagy megnyugvással fogja eltölteni. Délutánra szervez valamilyen lazítós programot, szombat van, igazán itt az ideje, hogy kikapcsolódj, kaphatsz egy nagyszerű hírt is délután. Nagyon kedvező napja lesz a Skorpiónak, délelőtt még a jegyedben van a Hold, ami segít tető alá hozni valamit, amit már régóta tervezel, délután pedig végre lazíthatsz és kikapcsolódhatsz, meg is érdemled, így használj ki minden adódó lehetőséget. A Hold már a jegyedbe lép délután, kedves nyilas, jó lenne, ha a szabadban a friss levegőn töltenéd a szombat nagyobb részét, mindegy milyen az idő, szellőztesd ki a fejedet és az otthonodat is, most az érdekes eszmecserék, az új információk is nagyon izgalmasak. Fókuszáljon arra a bak, hogy meg tudja tartani az egyensúlyt, és ne hagyja, hogy egyesek viselkedése ebből kilendítsék. Például, ha egy vita vagy veszekedés lobban fel a környezetedben, ne hagyd, hogy téged is belevonjanak, te csak dőlj hátra, és inkább nézd a szappanoperát. Szombat délután engedj el a problémákat a vízöntő, ne akarj megoldani semmit, ne akarj terveket készíteni, csak kapcsolj ki az agyad, és foglalkozz valami olyasmivel, ami eltérít a gondoktól, és szükséged is van egy teljes kikapcsolódásra, hogy amikor ismét nyerekbe szállsz, majd egészen más szemmel látasd a világot. És végezetül jöjjön a halak, ha a szombatot olyan helyen töltöd, ahol egy kicsit elengedheted magad, akkor nem hibázol nagyot. Tehetsz bármit, mehetsz bárhová, bárkivel, de a cél az legyen, hogy felhőtlenül jól érezd magad. A mai nap ugyanis megfogalmazódhatnak benned a kérdések a jövővel kapcsolatban, elazult állapotban pedig a válaszok is megérkeznek.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: A 4-es főúton Pilisen egy személyautó motorossal ütközött, a 48-as kilométernél félpályás korlátozáson érvényben.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transz-európai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban fél egy körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Vecsés egyik helyszínétől hamarosan elköszönünk, mert hogy a Market Centrálból búcsúzik majd Timi és Ági, de érkezik majd Ordasi Brigi, aki szintén Vecsésen van, de ő a Mese Fesztiválról fog jelentkezni már ebben az órában.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon.

0: És már is kapcsolunk Vecsésre, méghozzá a Market Centrálban, mert hogy, ahogy említettem, Ági és Timi elköszönt tőlünk, elbúcsúzunk attól a helyszínünktől, úgyhogy hamarosan kapcsolok oda.
1: Reklámriport következik. Piknik.
2: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.
0: Szóval kapcsolunk akkor már is Vecsésre, és a vonalban itt van Timi. Szia!
3: Szia Krisztián, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mi történik most nálatok?
3: Hát az a helyzet, hogy engem rávettek egy játékra, pontosabban Miri vett rá, aki a Shopping Day-nek egyik szíve lelke, és hát húznom kell elvileg egy pár papírból, és ki kell találnom az alapján, ami a papíron van, hogy milyen meséből gyűjtött ki ilyen figurákat, hát meglátjuk, hogy...
4: Nem lesz nehéz, retro, egy kicsit retro, hogy biztos vagyok benne, hogy a kollégák segítenek, hogy elakadna, de szerintem azért egyértelmű lesz, hogy gyereknapkor, Shopping Day, Mesefesztivál, persze, hogy mesekártyákkal érkeztünk, úgyhogy próbálsz ki, teszed a tudásodat.
3: Hát jó, akkor kezdjük is. Hányat kell húznom?
4: Hát a mesékben a három a varázsszám, a mesékben. Ugye várjuk, hogy hármat, és három jó választ várok.
3: Hát akkor húzom az elsőt. Jó, hát igen, nos, hát Garfield figurája.
4: Megvan az első.
3: Szuper, már egyel közelebb vagyok a gumicukorhoz, az lesz a nyeremény. Jó, akkor nézzünk egy másodikat. Innen. Jó.
4: Nem ér meglesni előre, nem ér?
3: Frédi és Déni, hát azért ezt tudom. Egyébként nagyon szeretem ezt a mesét.
4: Igen, nem tudom, mert fantasztikus, humoros, és hát szerintem minden gyereknek kötelező lenne. Ma már tudom, nem trendi annyira, de én ajánlom.
3: Jó, akkor nem az utolsó. Ezen múlik a gumicukra?
4: Hát
3: a fúha, akkor...
4: Oké.
3: Scooby-Doo?
4: Igen!
3: Hát akkor...
4: Fantasztikus tudás volt, tessék, tanúbizonyságot itt a három kártya alkalmában. Mese, tudós vagy, úgyhogy szeretettel átadok neked egy kis cukorkát cserébe.
3: Nagyon szépen köszönöm, tényleg nagy élmény, úgyhogy itt vagyunk a Market Central tulajdonképpen közepén, és azt gondolom, hogy csupa boldog arcot láttunk az elmúlt pár órában, jártunk egy csomó üzletbe, néztünk kedvezményeket, forgattunk szerencsekereket, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy gyertek, mert egész nap, tulajdonképpen ötig várnak mindenkit sok szeretettel, és tényleg, kicsit tefelek az eső, viszont most beálltunk egy ilyen stand alá, ez senkit ne tántorítson el attól, hogy megérkezzen ide Vecsésre. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Ha volt egy kis technikai baki, azért egy kicsit elnézést kérünk, ez mindig benne van. Viszont mi Krisztával és Ágival nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon köszönjük, hogy itt lehettünk, és reméljük, hogy tartalmas információkat adtunk át a hallgatóinknak, és neked, Méri, külön köszönjük a segítséget, és ezt a játékot is.
4: Én is nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, remélem élveztétek, és délután eddig mindenkit szeretettel várunk.
3: Legyen így, köszönjük, mi is búcsúzunk tőletek. Szia Krisztián, és üdvözlik a hallgatókat.
0: Köszönjük szépen a bejelentkezést, és természetesen folytatódik tovább még a kapcsolás, az élő kapcsolás, mert hogy hamarosan már Ordasi Brigi fog jelentkezni, ő is Vecsésen van, viszont ő a Mesefesztiválról fog bejelentkezni, és hozza a legfrissebb infókat onnan.
1: Reklámriportot hallottál.

0: És a piknik folytatásában már is megyünk tovább a közérdekű információkkal. Jöjjön elsőként egy holnapi program. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt az Albert Irsai Daloskör koncertjére. Vasárnap 18 órára a Művészetek Házába, ahogy említettem, Albert Irsán, Ádám Ildikó fog vezényelni majd. Aztán Pest vármegyei kormányhivatal földhivatali osztálya 2026-ban határszemlét tart több település külterületi termőföldjén. Június 2-án Felsőpakonyon, június 9-én Inárcson, június 11-én Kakucson, 16-án pedig Tatár-Szentgyörgyön. Az ellenőrzés során vizsgálják többek között a termőföldek műveltségét, a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az ingatlan nyilvántartási adatok egyezőségét, valamint a gyommentes állapot fenntartását. Kérik az érintett tulajdonosokat, földhasználókat és haszonélvezőket, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő állapot biztosításával segítsék az ellenőrzés zavartalan lebonyolítását.
1: A Rádió Dabas közérdekű információit hallottad.

0: Piknik. Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.
1: Már is folytatódik tovább a piknik, és ahogy említettem, maradunk még továbbra is Vecsésen, és a Market Centráltól most átmegyünk képzeletbe a Mesefesztivál helyszínére, mert hogy ott van már Ordasi Brigi. Szia!
2: Köszöntöm a hallgatókat, szia Krisztián, bizony itt vagyok, és nem csak képzeletben tudunk átjönni a Market Centrálból ide a Bálint Ágnes Mesefesztiválra, hanem egy igazi eredeti retro Ikarusz busszal is, ugyanis ez viszi a látogatókat a két helyszín között. Elszartoltunk, hivatalosan is megnyitották a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivált, úgyhogy már egy hatalmas flashmobon is túl vagyunk, most zajlott le a New Dance World mozgó táncszínháza, és hamarosan sor kerül le a meseíró és rajz pályázat eredmény hirdetésére. Az estét majd az Apacuk a zenekar koncertje fogja zárni, de addig még itt lesz a Bubita Bábszínház, a Kövér Béla Bábszínház, a Kabóca Bábszínház, Méhes Csaba, az Illaberek Bábszínház, és hát sok egyéb más attrakció és játékos elem, amely várja a kicsiket és a nagyokat is itt Vecsésen a Bálint Ágnes Mesefesztiválon.
1: És hát azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy nem csak a mai napon van ott program, hanem ugye holnap gyereknap, és hát természetesen akkor is folytatódnak majd a programok.
2: Így van, gyereknapon vasárnap is várják a kicsiket és a nagyokat is egyaránt, akkor is sok-sok színházi előadás lesz megtekinthető. Kaszor király és a kalóz, Kőhalmi Ferenc zenés, bűvész műsora, aztán a Kitakarít az erdőben, Vorázs Báb színház előadásra, de lesz kerekítő, manó mondókázó, illetve az estét majd az Iszkiri zenekar koncertje fogja zárni, úgyhogy érdemes holnap is kilátogatni, és hát ezúttal az egészséges életmód áll a tematika középpontjában, ezzel kapcsolatosan kell feladatokat megoldani, és ezzel kapcsolatosan vannak különböző játékok kiállítva. Az egyik személyes kedvencem például a Bicikli Turmix, ahol a saját erőnk segítségével tudjuk elkészíteni a saját névre szóló gyümölcs turmixunkat egy bicikli segítségével, amit aztán meg is ihatunk, de lehet ehető virágokat enni, vagy éppen gyümölcs állarcot készíteni. Úgyhogy ez csak egy-kettő elem a számosból, amely fellelhető itt Vecsésen a Bálint Ágnes Mesefesztiválon, és fontos kardinális információ, hogy érdemes regisztrálni, az előregisztrációt már lezárták, de itt a helyszínen is lehet regisztrálni, és ha regisztrálunk, úgy lehet ingyenesen igénybe venni a különböző játékokat, ugyanis ekkor minden gyerek kap egy karszalagot, és ezzel a karszalaggal kell megközelíteni azt a helyszínt, amit éppen szeretne kipróbálni. Ráadásul ezúttal is van a pecsétgyűjtőjáték, egy mesefüzetbe kell gyűjteni a pecsékreket, és amennyiben összegyűlik a pecsét sora, akkor lehet kérni az ajándékokat az infópultokban, úgyhogy ez is még színesíti az itteni programot.
1: Na hát és ezekről még fogunk beszélgetni a későbbiekben, akár erről az egészség útja program részről is, úgyhogy várjuk a további bejelentkezéseket tőled.
2: Érkezünk majd, és várunk mindenképp sok szeretettel ide Vecsésre.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
4: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
4: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszer volt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Piknik.
11: A legjobb zenék, főzőfülke, diszkómánia,
10: térségi napló,
11: hangos portré.
10: Minden egy kosárban.
11: Hétvégi rádiós programkavalkád.
10: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
11: Piknik.
10: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.

0: Rádiódobas az otthon hangja, Mike Posner és Lincoln Jester felvétel a Beautiful Day szólt itt a 93.4-en. És hatalmas pofont kapott az Egyesült Államok Hold programja, erről lesz szó a Tudásmorzsákban.
1: Városi legendák,
2: vagy elképesztő tények.
1: A Tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
0: Egy nappal azután, hogy a NASA nyilvánosságra hozta a Holdra küldendő robot leszálló egységek, drónok és járművek részleteit, az Egyesült Államok holdbázis építési tervének alapköveit, a projekt hatalmas veszélybe került. Egy döbbenetes robbanásban porrá égett a Blue Origin New Glenn rakétája a floridai Cape Canaveral indítóállomáson a magyar idő szerint péntek hajnalban. A New Glenn hordozórakéta egy hajtóműteszten robbant fel, ez volt a június elejére tervezett föllövés főpróbája, a cél pedig 48 darab műholdas netet biztosító Amazon Leo pályára állítása lett volna, írta meg a Quibit. A robbanásban megrongálódott a Blue Origin egyetlen indítóállása, az LC-36E is, aminek a helyrehozása az első hírek szerint akár egy évig is tarthat. Közben egy második indítóállomás is épül már, és elképzelhető, hogy észszerűbb az gyors ütemben befejezni, mint a most tönkrementet helyrehozni. Az Ars Technica szerint a baleset lehetett a legnagyobb űrrakéta robbanás a szovjet N1 holdrakéta 1969-es megsemmülése óta. Személyi sérülés nem történt, és még a baleset pontos okát is vizsgálják. A mostani baleset érinti a holdra szállást is, amennyiben a NASA a Blue Origin-t választotta a küldetés több járműve, valamint az Endurance holdra szálló egység megépítésére. Ez utóbbitól precíz leszállásokat, valamint autonóm navigációt is és irányítást várt az ügynökség. A New Glennnek már idén ősszel leszálló egységet kellett volna juttatnia a holdra, később pedig azt a holdkompot is, amivel az asztronautáknak el kellene jutni a holdra 2028-ban.
2: Jöhetnek pihenő napok vagy hajnali tartópartik.
1: A Rádiódabassal az egész csak egy hosszú piknik.
2: Hétvégén is a Rádiódabas.
1: Rádiódabas. Hallgass!

0: Délegyházáról hozok nektek egy friss információt, hogyha erre autóznátok, akkor a Nomád parton kell a szokásosnál elősebb forgalomra számítani.
1: 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, súlyos balesetet szenvedtek a pécsi aerobikosok. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A tárgyalás utolsó óráiban 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított EU-s források összege, erről írt a miniszterelnök szombat reggel a Facebookon. Magyar Péter pénteken Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. Aznapi közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott uniós forrás ügyében született politikai megállapodás. A Telex szerint ebben lehet benne a 2 milliárd euró is, amelyről szombaton írt Magyar Péter. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a busz vezetőjének életét már nem tudták megmenteni. Súlyos sérülést 2 kislány szenvedett, őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek meg, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben 2 edző is súlyosabban megsérült. A rendőrség vizsgálja a baleset okát. 3-an meghaltak, miután autóhajtott vonat elé sűsápon péntek késő este. A Mávinform közölte, a Szolnokról a keleti pályaudvarra tartó S60-as vonat a Kiskókai utcai fénysorompóval és félsorompóval biztosított vasúti átjáróban ütközött az autóval. A kocsiban 3-an ültek, mindannyian életüket vesztették. A helyszínelés hajnalig tartott. Még vizsgálják, hogy a kocsi miért hajtott a vonat elé. BL döntő, összeverekedtek a két csapat szurkolói Budapesten a Király utcában, vette észre a 24.hu a huligans.cz közösségi oldalán közzétett videót. Az oldal szerint körülbelül 30-30 drukker vett részt az összecsapásban, amiből a francia szurkolók kerültek ki győztesen. A szombat este 6 órakor kezdődő finálira mindkét klub 17-17 ezer jegyet kapott, de mindkét csapat szurkolói több tízezren érkeztek Budapestre. A döntő miatt egész szombaton lezárások lesznek a fővárosban. Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken, közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szóvajdasági Hírportál. A beszámoló szerint a ballagó diákok az utóbbi években szerb zászlót lengetve vonultak az utolsó tanítási napon az utcán, de az iskola igazgatója ezúttal a magyar zászló használatát is engedélyezte. Az egyik végzős fiú élt a lehetőséggel, ezt azonban két szerb fiatal nem nézte jó szemmel. Lerángatták a nyakából a zászlót, majd fel is gyújtották mindenki szeme láttára. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, 14 óra múlt 4 perccel, és Sabrina Carpenter felvételével indulunk, aztán itt lesz majd az órában Ági is, most éppen a vételkőzet friss híreit hallhatod majd tőle, meg jelentkezik majd Orvosi Brigi is, szintén Vecsésről, de ő már a Mesefesztiválról.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja. Hétvégén is csak könnyedén.
2: Piknik.
3: Piknik. 93.4.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába ordítom, hogy ébredj, ha belefáradtál. Túl sok volt a méreg, de még...
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Jajjön,

0: tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
1: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: A hétvége.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
7: Volkswagen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Elismerést kapott a Hernádi iskola tornatanára. Holnap rendezik a 23. Rotary futónapot Dabason. Igen, melegük lesz a futóknak.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. A Hernádi Általános Iskola nevelőtestülete a 2025-26-os tanévben Sehl Horváth Alexandrát jelölte az év pedagógusa díjra. Az elismerést a Monori Tankerületi Központ ünnepélyes díjátadóján dr. Rutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató adta át. Sehl Horváth Alexandra testnevelő tanárként kiemelkedő munkát végez a Hernádi Általános Iskolában. Mindennapi tevékenységével arra ösztönzi a diákokat, hogy megszeressék a mozgást és az egészséges életmódot. Tanítványai egyre több diák olimpia versenyen indulnak, ahol szép eredményeket érnek el. A pedagógus rendszeresen és sikeresen nevez tanulókat, valamint osztályokat különböző pályázatokra. Kezdeményezésére 2024-ben csatlakozott az intézmény az Aktív Iskola programhoz, amelynek intézményi koordinátora is ő lett. Az iskola a tavalyi tanévben elérte a klubszintet, az idei cél pedig a bronzfokozat megszerzése. Sehl Horváth Alexandra jelentős szerepet vállal az aktív iskola programok tervezésében és megvalósításában, emellett a vállalások dokumentálásáért is felel. Munkaközösség vezetőként szintén nagy segítséget nyújt az intézmény számára. Precíz, elhivatott munkája és közösségépítő tevékenysége példaértékű álméltatásában. Holnap rendezik a 23. Rotary futónapot Dabason. Az eseményt idén először vette pártfogásba a Rotary Klub helyi szervezete. Minden évben nagyjából 1200-1500 fő közötti létszámmal jelentkeznek a futók, akik különböző távokon indulnak. A futónap egyik ismérve, hogy minden évben más színű pólót osztanak a szervezők, és nincs nevezési díj. A futónapot két évtizede egy baráti társaság kezdte szervezni, akik járták az országot és látták a hasonló rendezvényeket. Azóta a Dabasi futónap országos hírnévre tett szert. Holnap is kimondottan meleg idő várható, így a szervezők a folyadékpótlás fontosságára is felhívják a figyelmet.
2: Folyamatosan emelkedik a dobosi futók száma, tehát exponenciálisan emelkedik a mozgó emberek száma, amihez szerény mértékben, de mi is azt nem hozzájárultunk. Sőt, azért biztos vagyok benne, hogy a dobosi futás népszerűsítésében azért a 22 dobosi futónap, ami eddig megrendezésre került, jelentős mértékben hozzájárult. Én azért izgulok, hogy egy kicsivel enyhébb idő legyen, mert a 25-26 fok fölötti futás az már kicsit kellemetlen. Főleg a nagy távon, a 21 kilométeren, és főleg úgy aszfalton futni, közel 2 órát az eléggé megterhelő a szervezetnek. Ezért is kérek majd minden résztvevőt, hogy nagyon figyeljenek a hidratálásra a verseny időn. Mi ingyenesen osztunk vizet minden fordulóba, tehát éljenek ezzel a lehetőséggel, sok folyadékot fogyasszanak, mert úgy néz ki, hogy nagyon szép idő lesz. Több mint 700-an vannak az előregisztráltak, tehát nagy valószínűséggel idén is 1000 fölött lesz a futók száma. Beálltunk egy ilyen 1000-1300 fős létszámra. Körülbelül ez a kapacitás a futónak, hiszen mi nem egy profi versenyszervező cég vagyunk, hanem teljesen amatőr módon szervezünk, bár most már 23. alkalommal szervezünk, tehát egy kis rutinunk van, de ez egy komoly kihívás nekünk.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
12: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
13: Lelátó extra.
14: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap délelőtt tartják Dabason a Rotary 23. Dabasi futónapot az Obó arénánál. A versenyzőket már reggel 8 órától várják közös bemelegítéssel, majd különböző futótávokban méretik össze magukat a regisztráltak. Köztük a hagyományos 21,5, 2,5, illetve 10,5 kilométeres távon, ezen kívül az óvodás futásban. Az idei évben az iskolák is megmérettetnek, akik sportszerekért gyűjthetik a métereket. Kísérő programként például plankben is kipróbálhatjuk idén magunkat. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél sok felé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9 és 18, délután 27-31 fokra készülhetünk. Köszönöm a figyelmet!
12: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
15: 93.4 Rádió Davas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kel, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
5: Az élőkép szerint a 18. kerületben a Kisfaludi utcában van jelenleg nagyobb torlódás, itt lépésben haladnak az autók.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
7: Nachrichten,
8: Novel,
7: Noticias,
8: Novinky,
7: News,
8: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airport. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump-féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben, így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
7: 93.4 Rádió Dabas.
8: A régió leghallgatottabb rádiója.
5: 16 órától már a Top 20-at hallod itt a 93.4-en, de addig még ellátogatunk Vecsésre a Mesefesztiválra, illetve foglalkozunk a hamarosan kezdődő BL döntővel is.
8: Az ország szívében
7: együtt a legjobbakkal.
8: Rádió Dabas.
7: Az otthon hangja.
8: Hétvégén is csak könnyedén.
7: Piknik.
8: Piknik. 93.4.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, ez a piknik szombat délután, 2-3 perccel egészen pontosan már el is múlt 4:15, és van egy közleményem, főleg a dabasiak részére, mert hogy a városüzemeltetés tájékoztat arról bennünket, hogy a Semmelweis utca és a Meder utca sarkán lévő gázfogadó állomásnál műszaki hiba történt. A hiba elhárítása érdekében a Parag utcát a Tornacsarnok, illetve a Manódombi bölcsőde között fel kell, hogy bontsák. A kivitelezés idejére a teljes útszélesség lezárásra kerül. Kérik a tisztelt lakosságot, hogy a megváltozott forgalmi rendet mindenképpen tartsák be, és itt a kivitelezés majd június 1-én hétfőn kezdődik, tehát hétfőtől lép életbe majd ez a korlátozás, illetve a teljes útzár. Még egyszer, tehát a Parag utca a Tornacsarnok, illetve a Manódombi bölcsőde között lesz teljes szélességében lezárva. 1981 a következő dátum, ahova ugrunk, Rick James-től a Super Freak érkezik már is itt a 93.4-en a piknikbe.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Piknik.
1: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.
2: Ez a Piknik itt a 93.4-en, már is folytatódik tovább a műsor, és az egyik program, amiről ma számítani lehet, ugye a BL döntő, napok óta BL lázban ég már a főváros, erről fogunk beszélgetni a folytatásban Kocsmár Tóth Istvánnal, az Index újságírójával. Szia, köszöntelek a műsorban!
3: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
2: Hát elérkezett a nagy nap, elérkezett a Paris Saint-Germain-Arsenal találkozó, ugye a fővárosba fogják tartani majd ezt a döntőt. Mi az, amit tudni kell aktuálisan most jelenleg erről a mai meccsről?
3: Hát nyilván az európai klubfutball legjelentősebb összecsapásáról beszélgetünk, ahol ugyan nem pusztán ezen a mérkőzésen, de például az is eldőlhet, hogy nagyjából olyan 100-150 millió eurónyi meccspénzzel, jutalompénzzel ki lesz gazdagabb, ami azért ezen klubok esetében is egy jelentős tétel, de persze ez a gazdasági oldal. A dicsőség az, ami azt hiszem még ekkora léptékben sem forintosítható vagy eurósítható, és azért ezt köszönt vissza tegnap a két csapat sajtótájékoztatóján is, ahol többek között az a Bukayo Saka beszélt az Arsenal oldaláról, aki már 7 éves kora óta a csapat akadémistája, és azért ez a futball bármely pontján, bármely szintén megsüvegelendő lenne, hogyha valaki majdnem 2 évtizedet lehúz ugyanabban a csapatban, hát még hogyha BL döntőig is eljut. Úgyhogy rengeteg érzelem, nagyon komoly gazdasági és szakmai tét, és mindehhez a körítést Budapest adja, ami talán tényleg felfoghatatlan, hogy nagyon-nagyon sok világeseményen jártam az elmúlt években, évtizedben, és mindig csodáltam azt, hogy mennyi ember, mennyi tévéstáb, mennyi mindenki dolgozik azért, hogy ez a rendezvény, vagy az az adott rendezvény megvalósuljon, és most százával dolgoznak az önkéntesek, százával vannak itt a televíziós stábok, beszélgettem, az egy szokott dolog talán, hogy osztrák vagy német újságírókkal, de franciákkal, nyilván töménytelen mennyiségben angolokkal is, de jöttek mexikói, argentin forgatócsoportok, szóval tényleg, ha nem is a mondatok első felében, hanem a másodikban, de azt mondhatjuk, hogy 100-150 millió ember most Budapestre koncentrál és Budapestről beszél.
2: És ugye azt mondják, hogy nem csak Európa ég most futballázban, hanem akár például Kína is, talán ezért is van ez az este 6 órás kezdés. A Paris Saint-Germain és az Arsenal fog ugye összecsapni, ezt már ugye említettem a beszélgetés elején, és hát a nagy esélyesnek a Paris Saint-Germain-t tartják, legalábbis a fogadók döntő többsége. Mennyire reális ez a kép?
3: Ez így van, valószínűleg azért a nagy többség azt mondaná, hogy minimum 60-40 a százalékos megoszlás a franciák irányába. Ők a címvédők, és emellett az egész idényben talán a Bayern München tudott velük vetekedni, épp a Bayern fejtették ki az elődöntőben a játék komplexitását, szépségét tekintve. Az Arsenalra gondolnak a futball kedvelők, akkor most egy olyan csapat képe sejlik föl előttük, akik azért nem feltétlenül szép focit játszanak, sokszor inkább a rombolásra helyezik a hangsúlyt, rögzített szituációkból, szögletekből, szabadrugásokból igazán veszélyesek. Ha nem is a klasszikus 90-es évek angol fociát játszott, de mégiscsak inkább egy erő focit, egy erőből domináló játékra alapozó csapatról beszélünk. A Paris Saint-Germain ehhez képest, hát tényleg azt lehet mondani, hogy minden hangszeren tud játszani, életveszélyes szélsőkkel, életveszélyes szélső hátvédekkel, a támadásba kiválóan belépő labdával sem ügyetlen középhátvédekkel. Azt gondolom, hogy a világ pillanatnyilag legjobb formában lévő középpályás triójával, Vitinha zseniális meglátásaival, João Neves hihetetlen kuli munkájával és hozzátett energiáival ezen a középpályán, és hát az Luis Enrique csapatában talán a legizgalmasabb, hogy az egész együttesnek 23 évnél alig több az átlag életkora. Az előző év BL győztes csapatából az a Fabián Ruiz szorult ki a mezőnyjátékosokat illetően, aki egyébként a spanyol válogatott meghatározó tagja, Európa bajnok és kiváló képességű labdarúgó, és az ő helyét egy 20 éves mondhatni suhant Zaire Emery vette át, akire azt mondják, hogy potenciális aranylabda esélyes a következő 5-6 évben, és ha már aranylabda, hát hogyha mondjuk most Budapesten Richard Kvaratskhelia, a grúzok, rá is azért nehéz jelzőket találni, hogy milyen labdarúgóvá vált az elmúlt másfél évben a PSG-nél, szóval ha Kvaratskhelia villan, akkor azt mondják, hogy nagyon nagy esélye van annak, hogy ő legyen a következő év aranylabdása. mindenféle szempontból nem sokkal, de hogyha csinálnánk egy analízist, egy-két pontot mindenhol inkább a PSG javára tudnánk beírni, leszámítva a védekezést. Az Arsenal mellett az szól még esetleg érzként, hogy az idényben 14 darab bajnokok ligája meccsen írt és mond 6 gólt kaptak, ami szintén egy fantasztikus mutató, csak mondjuk kevésbé közönség szórakoztató, 60 ezer ember nem feltétlenül azt akarja nézni, ahogyan kiválóan védekezik két csapat.
2: Kíváncsian várjuk majd akkor az eredményeket, és amellett, hogy a főváros felírta a BL döntők sorába magát, azért van még két magyar vonatkozású szála is a mostani döntőnek, és mindkét csapatban van ugye magyar származású játékos.
3: Ezzel most lehet, hogy egy kicsit megfogsz a párizsiak vonalán. Az Arsenalnál Gyökeres Viktor ugye az, akiről sokszor beszélgettünk. Egyébként a szakmában is terjed egy olyan hír, hogy van magyar állampolgársága. Én úgy tudom, hogy magyar állampolgársága nincs.
2: De vannak.
3: Ez így van, igen. Ezzel tegnap egyébként az egyik interjúban próbáltak neki viccelődni is, hogy visszatért a gyökerekhez, és akkor próbáltak neki elmagyarázni, hogy hát roots, és hogy akkor a neved a gyökeret jelenti, és hogy tudott róla egyébként. Tehát, hogy ezt azért érdemes kiemelni, hogy tud róla, hogy nagyszülői révén igazából ő egy picit hazatért, de magyar identitása nem nagyon van. Amennyi van, hogyha jól tudom, neki volt egy szintén magyar származású nevelőedzője Svédországban, és állítólag a Gulyás nem csak ismeri, hanem szereti is, mert hogy ez a svéd edző, svéd-magyar edző, a különböző nyári edzőtáborokban figyelt arra, hogy időnként egy kis magyar elemet is belecsempészen az étlapba, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy a gulyás a legjobb sportos dolog, vagy a legjobb dolog a sportolás mellé a gyerekeknek, de hogy van egy ilyen anekdota vele kapcsolatban, hogy a gulyást ismeri és szereti, és egyébként persze nekünk az tök jó, hogy van egy Gyökeres vezeték nevű futballista a világ elitben, ha már mondjuk a világ elitben szereplő másik két futballistánk vezetékneve nem feltétlenül klasszikusan magyaros, a Szoboszlaival vagy a Kerkezzel, akkor cserébe az életit kompenzál valamit, és sokan fölkaphatják a fejüket, hogy no lám, magyar támadó, és utána maximum rájönnek, hogy svéd válogatott, és csak felmenőjében magyar, de egy picit érezhetjük sajátunkénak, azzal talán nem esünk túlzásba.
2: PSG-nél egyébként Arthur Vinót, a 18 esztendős kapust emelik ki, mint magyar származású játékos, legalábbis anyai ágon van kapcsolata Magyarországgal. Meccsről beszélgetünk, de hát ugye az árnyoldalait is elemezték, ilyen napokig arról lehetett hallani, hogy itt ugye milyen árak voltak, hogyha valaki szeretett volna lakást foglalni itt a fővárosban. És hát a másik dolog, amivel foglalkoztak, hogy mi lesz majd, hogyha véget ér a mérkőzés, kiderül, hogy ki nyerte melyik csapat a találkozót, és hát, hogy mire számíthatunk itt a fővárosban, mennyire harciasak a szurkolók itt, erről mi az, amit el tudsz nekünk mondani, vagy mire számíthatunk szerinted?
3: Nyilván vannak az ilyen nagy rendezvényeknek árnyoldalai, hogyha azt hiszik, már arról is érkeztek hírek, hogy azért tegnap is volt egy-két nem épp barátságos ölelésekről elhíresült találkozó a táborok tagjai között Budapest utcáin. Sajnos ez a szurkolói szubkultúrához valahol hozzátartozik. Nyilván támogatni nem kell, tűrni maximum akkor, hogyha az ember próbál kimaradni belőle, és mégis nagyon közel kerül hozzá, akkor talán az a legjobb megoldás, hogyha az ember behúzódik egy kapuajba. Egyébként pedig sajnos ez valamilyen szinten hozzátartozik. Én a tavalyi emlékeimből tudok kiindulni Münchenből, ahol szintén főleg azért a párizsi szurkolók heves vehemenciájától sokan tartottak. Ott olyan nagyon komoly összecsapások meccs közben és meccs után sem voltak. Persze ez lehet, hogy hozzájárult az, hogy végül a sokak szerint kicsit aggasztóbb vagy félelmetesebbnek vélt franciák voltak a végén a boldogabbak. Biztos, hogy lesznek kisebb-nagyobb összetűzések és konfliktusok a városban. Sajnos el kell viselni az egyéb pozitívumokért cserébe. Én nagyon sok pozitívumot láttam, például a Bajnokok Fesztiválján az elmúlt 2-3 napban. Rengeteg olyan akár magyar fiatal srácot, aki szerintem életre szóló élményt szerzett 7-8 évesen a korábbi BL legendákhoz, testközelbe odaférkőzve, fotókat készítve. De minden világ és tömegeseménynek van egy negatívabb oldala. És igen, én is nagyon sokat foglalkoztam azzal a témával, hogy itt 6-9 millió forintos hotelszobák jönnek, vannak, lesznek. Ezzel kapcsolatban egy dolgot tudok elmondani, bármilyen meglepő, szerintem ez a futball varázsához tartozik, mert hogy az a helyzet, hogy ezek a 6-9 millió forintos szobák is jó eséllyel elkelnek, elkeltek, nem feltétlenül a plebs számára, hanem mondjuk lehet, hogy a közel-keletről jött egy olyan Paris Saint-Germain rajongó, akinek ez apró pénz volt, és innentől kezdve a magyar turizmus, a magyar gazdaság valamennyi hasznát csak látja még a 9 millió forintos hotelszobának is. Nyilván, hogyha valaki vidékiként épp ezt a hétvégét nézte ki magának, hogy Budapestre látogasson, akkor az nem egy szerencsés döntés. Azt gondolom, hogy budapestiként is az, aki nem futball fanatikus, vagy nem futballal foglalkozik, vagy nem akar valamelyik kiegészítő eseményre elmenni, ha tehette, az akkor tette a legjobban, hogyha szervezett egy vidéki rokon látogatást erre a hétvégére, mert hogy ma lesznek dugók, lesznek fennakadások, erre azért a félkaromat rátenném, de összességében az a tapasztalat, akár a budapesti rendezésekkel kapcsolatban is, hogy ha vannak is utózöngék, szerintem hétfőre, legkésőbb hétfő délutánra minden visszaáll a teljes rendjébe, és amikor fél év múlva majd mondjuk föllapozzuk a világsajtót, többségében azzal lesz tele, hogy Budapest egyébként remélhetőleg egy jó házigazda volt.
2: Bízunk benne, hogy így lesz, hogy a találkozó után is azért megfelelően tudnak majd ünnepelni mindkét csapat részéről. És hát az álló kérdésem az lenne hozzá, hogy azzal kezdted a beszélgetést, hogy már több nemzetközi eseményen részt vettél, illetve hasonló eseményen. Szerinted mitől különleges ez a budapesti, vagy esetleg mi volt az, amit te kiemelnél, hogy ez tényleg egyedi volt itt a mostani budapesti rendezésben?
3: Nagyon nehéz objektívnek lenni, tehát hogy alapvetően magyarként attól különleges, hogy ismerős helyeken és utcákon megyek végig, és borsódzik a hátam attól, hogy a Puskás Aréna föl van díszítve. Munkatársként azt tudom mondani, hogy nekem azért különleges például, mert ugyanúgy 12 órát mondjuk végigjárok, és 25 ezer lépésem van a nap végén, mire minden eseményre elrohanok, és ott vagyok, és részese vagyok, és kapkodom a fejemet, aztán visszamegyek a saját ágyamba. Nyilván ez adóforintok megtérülésében nem mérhető, vagy nem erre szánunk, de emberi oldalról például ez, és ezt látom nagyon sok újságíron. Másfelől pedig, ami tényleg szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azért az elmúlt években, évtizedekben nem feltétlenül volt Magyarország a jó világ sajtójáról híres. És most, hogyha az ember fölmegy a vezető brit lapoknak a címlapjára, vagy tényleg akár tágítsuk a kört, és menjünk túl Európán különböző vezető világlapokba, akkor Budapestről csoda hangulatú fotók, képek köszönnek vissza, és mindenki Magyarországot emlegeti, és mindenki Magyarországot jelenleg még egészen pozitív köntösben és környezetben emlegeti, és ez, ha már azzal kezdtem egyébként az elején, hogy egy Bajnokok Ligája győzelem még 100 millió eurón se biztos, hogy jól átváltható, én szeretném azt gondolni, hogy ez nekünk magyaroknak nagy általánosságban adhat egy olyan büszkeséget, ami nem feltétlenül forintosítható, de akár forintokban is jól mérhető lehet. Esetleg valaki 5 év múlva vissza akar jönni, csak azért teljes családdal nosztalgiázni, mert a kedvenc csapata itt lett Bajnokok Ligája győztes, és lehet, hogy ebből nem csak egy lesz, hanem 100 vagy 1000. Valaki meg mondjuk ide szokik és visszaszokik, még egy apró sztori így a legvégére. Néha szoktam Liverpoolba járni, tudósítani Szoboszlai Dominik miatt, és ott találkoztam olyan Liverpool szurkolókkal, akikről kiderült, hogy a 90-es években a Balatonhoz jártak valamiért nyaralni, nem mintha nem lenne tengerpartja Argentinának, nem is tudom, miért akartam ezt mondani, Angliának. Szóval bármerre lehetne menni, mégis valamiért Magyarországon találtak valami szépet, kellemeset. Remélhetőleg most egy picit több embernek tudunk olyat adni, ami miatt Magyarországon találnak szépet, kellemeset, és mondjuk visszatérnek.
2: Legyen így, neked további jó munkát a mai napra, illetve jó szurkolást majd a mérkőzésre, és akkor hétfőn egy kis elemzéssel még visszatérünk. Kocsmár Tóth Istvánnal beszélgettünk, az Index újságírójával. Köszönjük szépen!
3: Köszönöm szépen, további szép napot!

0: A folytatásban jöjjenek közlekedési információink, hiszen ismét eltelt egy óra. Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában továbbra is zárva van a Pécs felé vezető lehajtóág. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Aztán az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé vezető oldalon a belső és az ellenkező oldal belső sávja, míg a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Emellett átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán Kecskemét és Lajos Mizse között felújítják a hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávot lehet csak használni. Budapest felé napközben átépítik a terelést, a külső és a belső sávot is lezárják mindehhez.
1: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transz-európai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombat hajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban fél egy körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
3: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20.
3: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
0: Sziasztok, ez itt a Rádiódabas Top 20-as slágerlistája. A következő két órában visszaszámoljuk a hét legnagyobb kedvenceit, egészen az első helyezettig. Rengeteg új dal került fel most a listára, vannak nagy visszatérők, és persze több magyar előadó is szépen menetel előre. Az első órában a 20. helytől egészen a 11-ig jutunk el, a második órában pedig jön a top 10 és a hét legnagyobb kedvence. A mai műsorban lesznek kulisszatitkok, érdekes sztorik és zenei pletykák is, például hamarosan szó lesz Ed Sheeran legújabb korszakáról is, mert a rajongók szerint most teljesen új hangzással kísérletezik. Én Kis György Krisztián vagyok, és induljunk is a visszaszámlálással. 20. a héten Ray Daltontól a Blood Running, 19. Dr. Béres és Mango Rice közöse az Éjjel ott várok rád, és 18. Ed Sheerantől az Azizam.
2: Ezen a héten
3: ez a dal a 20.

Folytatódik a Rádió Dobos Topusza, és ahogy ígértem, jöjjön egy kis háttérsztori az előbb hallott Ed Sheeranről. Az utóbbi hónapokban több interjúban is arról beszélt, hogy próbál kiszakadni a klasszikus popzenei formulákból, és egyre több különleges világzenei hatást épít be a dalaiba. Állítólag rengeteget inspirálódik utazások között.

0: Közben én sokszor teljesen spontán ír dalokat, még turnék alatt is. A rajongók közben már azt találgatják, hogy egy új korszak kezdődhet nála, mert a friss zenéi sokkal bátrabbak és kísérletezőbbek, mint korábban. Most pedig jöjjenek a lista következő helyezettjei. 17. Lady Gaga-tól a Dead Dance, 16. Zola, és a Sehova se passzolok, 15. a héten a Hurts és a Purple Disco Machine közöse, a Wonderful Life.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4
3: Rádió Dabas.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: because of you.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
6: 20-szor annyit adunk neked!
3: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
6: Top 20!
3: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ennek a dalnak
6: minden esélye megvan arra,
3: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.

0: Ez továbbra is a Rádió Dabas Top 20-as listája, és most jön az egyik legszínesebb rész. Az előttünk álló dalok között van érzelmes pop, modern elektronikus hangzás, és olyan előadó is, aki jelenleg az egész internetet uralja. Olivia Rodrigo például továbbra is elképesztően népszerű a fiatal hallgatók körében, miközben Harry Styles neve szinte minden héten felbukkan valamilyen divat vagy filmes hírben is. A magyar vonalat pedig most Dash képviseli, aki gyakorlatilag bármihez nyúl, abból pillanatok alatt sláger lesz. Nézzük tehát, hogy kik kerültek most a 14-től a 12. helyig.
1: Ezen a héten
2: az a dal a 14.

0: Már is az első óra végéhez érkeztünk, de a java még csak most következik. A második órában jön a top 10, ahol már tényleg minimális különbségek döntöttek a helyezésekről. Érkezik majd Taylor Swift dupla szerepléssel, hallunk új zenét Bruno Mars-szal, és természetesen kiderül az is, melyik dal lett a hét első helyezettje itt a Rádió Dabason. De előtte még itt a lista 11. helyezettje, amely egész héten nagyon szépen mozgott felfelé, a hallgatottsági számok alapján, ez most Raytől a Where Is My Husband.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11. 11.

0: pénz?
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
0: 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euróárfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még összetudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Folytatjuk a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlistáját, és most már tényleg a legnagyobb kedvencek következnek, hiszen elérkeztünk a Top 10-hez. Az elmúlt órában már rengeteg erős dal szólt, de innentől minden helyezés mögött komoly hallgatottsági számok, streamelések és visszajelzések állnak. A most következő előadók között lesz friss magyar kedvenc, érkezik egy elképesztően erős hangú amerikai énekes, és persze olyan dal is, ami az utóbbi hónapokban folyamatosan pörög a közösségi oldalakon. Ne felejtsétek, hamarosan jön a top 3 is, de előtte nézzük, kik nyitják az órát. 10. Tóth Abigail és Sexton közössel a Sugar Daddy, 9. Teddy Swims-től a Mr. Noy-tól, 8. helyen pedig Diaz Mentától a Méreg.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: Most pedig jöjjön egy olyan előadó, aki gyakorlatilag bármit csinál, abból világesemény lesz. Taylor Swift neve az utóbbi években már nem csak a zenéről szól, hanem komplett internetes jelenséggé vált. A rajongók például minden új dalszövegében rejtett utalásokat keresnek, és sokan meg vannak győződve arról, hogy szinte minden dalában elbújik valamilyen személyes történet vagy titkos üzenet. Egyes fórumokon még azt is elemzik, milyen színű ruhát visel egy koncerten, mert szerintük az is utalhat egy közelgő albumra vagy projektre. Közben Taylor továbbra is rekordokat dönt koncertjeivel és streaming számaival is, úgyhogy nem meglepő, hogy ezen a héten rögtön két dallal is ott van a top 20-as élmezőnyben. Hetedik helyen a The Fate of Ophelia tőle, közben hatodik helyen Tame Impalától a Dracula, és ott van még ötödik helyen Taylor Swift-től az Opalite.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single. Ophelia.
1: 93.4
3: Rádió Dax.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
9: 20-szor annyit adunk neked.
8: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
9: Top 20!
8: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
9: Ennek a dalnak
8: minden esélye megvan arra,
9: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
10: Top 20-ba.

0: Már csak 4 dal maradt hátra a mai listából, és elképesztően szoros a verseny az élmezőnyben. A következő percekben jön egy magyar közönség kedvenc együttműködés, aztán pedig egy olyan világsztár, aki még mindig garantáltan megmozgat minden rádióhallgatót. Bruno Mars neve gyakorlatilag egyet jelent a hatalmas reflénekkel, illetve a koncertsókkal, miközben Dash továbbra is az egyik legmeghatározóbb hazai név streaming fronton. Nézzük is a top 4 első 2 helyezettjét. Érkezik elsőként tehát Nagy Bugi és Dash, Ha jól leszek újra című felvétellel, harmadik pedig a héten Bruno Mars-szal az I Just Might.
1: Majdnem dobogós. Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a fináléhoz, már csak két dal maradt hátra a Rádió Tabas heti top 20-as listájából. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Reméljük, sikerült egy kis plusz energiát, jó hangulatot és rengeteg új kedvencet adnunk ehhez a naphoz. A második helyezett ezen a héten végig nagyon közel volt az elsőhöz, de végül minimális különbséggel maradt le a csúcsról. Az első helyezett viszont az elmúlt napokban óriásit ment online, illetve hallgatottsági adatokban is. Jövő héten új lista, új belépők és új kedvencek várnak majd rátok, addig is hallgassátok tovább a Rádió Dabast, és most jöjjön a hét két legerősebb dala, Bebe Rexától és Faithless-től a New Religion, és jöjjön a topsláger, Alex Varantor, a Fever Dreams, én pedig búcsúzom, Kis György Krisztiánt hallottad.
1: A dobogó második fokát, ez a dal foglalja el.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4 Rádió.

0: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a Mentők Hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is három országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a három célország valamelyikére. Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Hey guys, I'm Amber Mark.
2: Yeah, this is J Bobby. Jump, go!
3: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: Friss, mai kedvencekkel Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
0: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Elismerést kapott a Hernádi iskola tornatanára. Holnap rendezik a 23. Rotary futónapot Dabason. Igen melegük lesz a futóknak.
6: Hírmondó.
0: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
0: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. A Hernádi Általános Iskola Nevelőtestülete a 2025-26-os tanévben Sehl Horváth Alexandrát jelölte az év pedagógusa díjra. Az elismerést a Monori Tankerületi Központ ünnepélyes díjátadóján dr. Rutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató adta át. Sehl Horváth Alexandra testnevelő tanárként kiemelkedő munkát végez a Hernádi Általános Iskolában. Mindennapi tevékenységével arra ösztönzi a diákokat, hogy megszeressék a mozgást és az egészséges életmódot. Tanítványai egyre több diák olimpia versenyen indulnak, ahol szép eredményeket érnek el. A pedagógus rendszeresen és sikeresen nevez tanulókat, valamint osztályokat különböző pályázatokra. Kezdeményezésére 2024-ben csatlakozott az intézmény az Aktív Iskola programhoz, amelynek intézményi koordinátora is ő lett. Az iskola a tavalyi tanévben elérte a klubszintet, az idei cél pedig a bronzfokozat megszerzése. Sehl Horváth Alexandra jelentős szerepet vállal az aktív iskola programok tervezésében és megvalósításában, emellett a vállalások dokumentálásáért is felel. Munkaközösség vezetőként szintén nagy segítséget nyújt az intézmény számára. Precíz, elhivatott munkája és közösségépítő tevékenysége példaértékű álméltatásában. Holnap rendezik a 23. Rotary futónapot Dabason. Az eseményt idén először vette pártfogásba a Rotary Klub helyi szervezete. Minden évben nagyjából 1200-1500 fő közötti létszámmal jelentkeznek a futók, akik különböző távokon indulnak. A futónap egyik ismérve, hogy minden évben más színű pólót osztanak a szervezők, és nincs nevezési díj. A futónapot két évtizede egy baráti társaság kezdte szervezni, akik járták az országot és látták a hasonló rendezvényeket. Azóta a dabasi futónap országos hírnévre tett szert. Holnap is kimondottan meleg idő várható, Így a szervezők a folyadékpótlás fontosságára is felhívják a figyelmet.
2: Folyamatosan emelkedik a dobosi futók száma, tehát exponenciálisan emelkedik a mozgó emberek száma, amihez szerény mértékben, de mi is azt hiszem hozzájárultunk. Sőt, azért biztos vagyok benne, hogy a dobosi futás népszerűsítésében azért a 22 dobosi futónap, ami eddig megrendezésre került, jelentős mértékben hozzájárult. Én azért izgulok, hogy egy kicsivel enyhébb idő legyen, mert a 25-26 fok fölötti futás az már kicsit kellemetlen, főleg a nagy távon, a 21 kilométeren, és főleg úgy aszfalton futni közel 2 órát, az eléggé megterhelő a szervezetnek. Ezért is kérek majd minden résztvevőt, hogy nagyon figyeljenek a hidratálásra a verseny időn. Mi ingyenesen osztunk vizet minden fordulóba, tehát éljenek ezzel a lehetőséggel, sok folyadékot fogyasszanak, mert úgy néz ki, hogy nagyon szép idő lesz. Több mint 700-an vannak az előregisztráltak, tehát nagy valószínűséggel idén is 1000 fölött lesz a futók száma. Beálltunk egy ilyen 1000-1300 fős létszámra. Körülbelül ez a kapacitás a futónapnak, hiszen mi nem egy profi versenyszervező cég vagyunk, hanem teljesen amatőr módon szervezünk, bár most már 23. alkalommal szervezünk, tehát egy kis rutinunk van, de ez egy komoly kihívás nekünk.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
0: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: www.radiodabas.hu-ra.
7: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Vasárnap délelőtt tartják Dabason a Rotary 23. dabasi futónapot az Obó arénánál. A versenyzőket már reggel 8 órától várják közös bemelegítéssel, majd különböző futótávokban méretik össze magukat a regisztráltak. Köztük a hagyományos 21,5, 2,5, illetve 10,5 kilométeres távon, ezen kívül az óvodás futásban. Az idejében az iskolák is megmérettetnek, akik sportszerekért gyűjthetik a métereket. Kísérő programként például plankben is kipróbálhatjuk idén magunkat. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 9 és 18, délután 27-31 fokra készülhetünk. Köszönöm a figyelmet!
0: Friss, mai kedvencekkel! Rádió Dabas, az otthon hangja!

0: Most egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Már jövőre vizsgálódhat az Európai Ügyészség Magyarországon. Gyerekek szenvedtek buszbalesetet Pécs és Hirt között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News.
2: Magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Magyar Péter szerint az Európai Ügyészség már 2027 elején megkezdheti a működését Magyarországon. A jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg vizsgálódhat majd. A miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a HVG-nek adott interjút. Arról is beszéltek, hogy az uniós forrásokról kötött megállapodás egyik legfontosabb eleme a felsőoktatási alapítványi rendszer átalakítása és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar Péter szerint a tárgyalások egyik legkeményebb pontját a korrupció ellenes intézkedés és a közérdekű vagyonkezelő alapítványok jelentették. Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, a Mi Hazánk Mozgalom és a Momentum. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, 27 milliárd forintot. A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696 millió forintról számolt be. A legkevesebbet az MKKP kapta, 193 milliót, a Kétfarkú Kutyapárt ezzel majdnem 2 millió forint veszteséget könyvelt el a hivatalos értesítőben közzétett beszámolók szerint. Újra járnak a vonatok Veszprém és Ajka között, írja Vitézy Dávid Facebook bejegyzésében. A közlekedési és beruházási miniszter szerint ez azt is jelenti, hogy Zalaegerszeg mostantól közvetlenül átszállás nélkül elérhető vonattal Budapestről, a Székesfehérvár-Szombathely transeurópai fővonal pedig újra teljes hosszában járható lesz. A szakaszt még 2024. decemberében zárta le a MÁV, miután a 2018-ban felújított pályát 150 méteres szakaszon alámosta a víz. Fának hajtott szombathajnalban a pécsi aerobikosokat Budapestre szállító busz Pécs és Hirt között, a sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek. A busz versenyre vitte volna a gyerekeket, edzőiket és az őket kísérő szülőket, amikor letért az útról és egy fának ütközött. A mentők a buszvezetőjének életét már nem tudták megmenteni, súlyos sérülést két kislány szenvedett. Őket végtagtörésekkel a pécsi klinikára vitték. 21-en könnyebben sérültek, zúzódásokat, horzsolásokat szenvedtek, őket szintén Pécsen látják el. A balesetben két edző is súlyosabban megsérült, a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Több külföldi és magyar embert is előállítottak pénteken a rendőrök a Bajnokok Ligája hétvégi döntője előtt. Éjfél után a 7. kerületi Király utcában egy szurkolói csoportból füstgyertyákat gyújtottak meg és dobáltak, többen összeverekedtek. Csoportos garázdaság miatt ismeretlen tettesek ellen indult eljárás, a rendőrök elemzik a kamerafelvételeket is. Szombathajnalban fél egy körül a Rumbach-Sebestyén utcában üveggel dobták meg egy taxi szélvédőjét, ami megrepett, ismeretlen tettes ellen indult itt is eljárás. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
2: Itt a reklám.
0: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszám, gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Egyre súlyosabb az osztrák aszbeszt botrány. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően hírek.
1: A nyári utazási biztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. A választások után érezhetően nőtt a magyar ingatlanok iránti érdeklődés több nyugat-európai országból, írja a Kontroll. A Dunahaus adatai szerint ugyanakkor továbbra sem látszik tömeges hazaköltözési vagy kivándorlási hullám. A lakáspiacot inkább a kivárás és az emelkedő árak alakítják. A külföldi vásárlók aránya továbbra is stabilan 5-7% körül mozog. Miközben Németország és Ausztria aktivitása lényegében változatlan maradt, az Egyesült Államokból és Svájcból erősödött az érdeklődés, a 10 legaktívabb külföldi ország közé pedig Szlovákia és Olaszország is bekerült. Egyre súlyosabb méreteket ölt az osztrák aszbeszt botrány. A G7 összefoglalója szerint már évtizedekkel ezelőtt ismert volt, hogy több burgenlandi bánya aszbeszttel szennyezett követ termelhet ki. Ennek ellenére az uzalék hosszú éveken át érkezhetett Magyarországra útépítésekhez. A friss NAV adatok alapján nem csak Vas megyébe, hanem Budapestre és az agglomerációba is kerülhetett az anyagból. A szakértők szerint a teljes kármentesítés akár több 10 milliárd forintba is kerülhet. Átfogó vizsgálatsorozatot indítottak a dél-kínai Hunan tartományban az illegális tűzijáték és petárdagyártás felszámolására, miután a hónap elején az egyik gyárban robbanásban meghalt 37 ember. A mennydörgés fedő nevű akció augusztus végéig tart, ezután pedig ismét életbe lép egy állandó ellenőrzési és felülvizsgálati rendszer, amely korábban már létezett. A tartományi hatóságok közlése szerint az intézkedésekkel elsősorban az illegális gyártásról elhíresült térségeket veszik célba Kínában. Metallica kiállítás nyílik a RAM Colosseumban található Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban, a világhírű amerikai metalzenekar budapesti dupla koncertjéhez kapcsolódva. A magángyűjteményekből származó Metallica erekjék csaknem két hónapig, június 6-ától augusztus 1-ig nézhetők meg a múzeum állandó kiállításával együtt. A Metallica idén 8 év szünet után ad koncertet Budapesten, rögtön kettőt is. A csapat M72 című világkörüli turnéja keretében június 11-én és 13-án is fellép a Puskás Arénában, ráadásul más-más setlisttel és előzenekarokkal. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Utolsó mérkőzésre készül a dabasi férfi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc beszélt rádiónak mindenről.
5: Záró bajnoki mérkőzésünk május 31-én vasárnap este 18 órakor lesz az Obo Arénában. Player 21-es csapatát látjuk vendégül. Mindenképpen szeretnénk győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunkból, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot varázsoltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy zárófordulós ünnepségre, ahol a találkozó után az aranyérmek is kiosztásra kerülnek, és utánpótlás korosztályokban is az érmet szerzett csapatainknak is ekkor tervezik átadni az érmeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy remek hangulatú találkozóval fogjuk tudni lezárni a 2025-2026-os kézilabda évet.
4: Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobilkalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők. Interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a Csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa Csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas.
7: Radio Show.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Rádió Dabas. Radio Show.
1: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
1: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euróárfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még összetudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670-738-7990.
5: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk Önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
3: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tabas. Radio Show.
1: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közeleg a határidő, hétfőig kell bevallani az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, a társasági adót és a kisvállalati adót. A NAV közölte, érdemes határidőben teljesíteni a bevallási kötelezettséget, mert akár 1 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat az a cég, amelyik késve nyújtja be a bevallását. Hősképzés plusz programmal várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. 2018-ban indult a mentők hősképző programja, minden hónap első hétfőjén ingyenes oktatást tartanak az ország valamennyi megyeszékhelyi mentőállomásán azok számára, akik szeretnék elsajátítani vagy gyakorolni az újraélesztést. A programot a nyári hónapokban az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást is segítő elemekkel egészítik ki annak reményében, hogy a szünidő a középiskolások és egyetemisták számára is lehetővé teszi a részvételt a foglalkozásokon. Nagy Ervin kultúráért felelős parlamenti államtitkári pozíciója miatt visszavonul a színészkedéstől, a Pintér Béla és társulata előadásán még június 14-én láthatják a nézők, aztán a következő évattól mások veszik át a szerepeit. Az insura.hu felmérése szerint idén a nyaralni indulók 67%-a külföldi utat is tervez, az utazni vágyók fejenként átlagosan napi 850 forintos utasbiztosítási díjjal számolhatnak. Ez mintegy 13%-kal haladja meg a tavalyi 750 forintos szintet. A korábbi évek tapasztalatai alapján a biztosítás közvetítő idén-nyáron is három országot, Horvátországot, Olaszországot és Ausztriát jelzi előre kiemelt úti célként. Tavaly a külföldön nyaraló ügyfelek 53%-a kötött utasbiztosítást a három célország valamelyikére. Szigorúbb büntetések léptek életbe a közlekedésben Bosznia-Hercegovinában. Az új közlekedésbiztonsági törvény értelmében a legsúlyosabb szabálysértésekért 2500 eurónak megfelelő pénzbírságot is kiszabhatnak, és a jármű végleges elkobzását is elrendelhetik. Az új törvényi rendelkezések első alkalommal határozzák meg pontosan a vakmerő vezetés fogalmát, emellett jelentősen szigorodnak a vezetés közbeni mobiltelefon használatért, a biztonsági öv mellőzésért, az alkohol vagy kábítószer hatása alatti vezetésért, valamint a súlyos sebesség túllépésekért kiszabható büntetések is Bosznia-Hercegovinában. Vasárnap gomoly felhők jelennek meg a napsütés mellett, csapadékra viszont kicsi az esély. 28 fok körüli igazi nyárias idővel búcsúzhat a tavasz.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Utolsó mérkőzésre készül a dabasi férfi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc beszélt rádiónak mindenről.
5: Váró bajnoki mérkőzésünk május 31-én vasárnap este 18 órakor lesz az Obo Arénában. Per 21-es csapatát látjuk vendégül. Mindenképpen szeretnénk győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunktól, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot varázsoltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy zárófordulós ünnepségre, ahol a találkozó után az aranyérmek is kiosztásra kerülnek, és utánpótlás korosztályokban is az érmet szerzett csapatainknak is ekkor tervezik átadni az érmeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy remek hangulatú találkozóval fogjuk tudni lezárni a 2025-2026-os kézilabda évet.
4: Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show.
1: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airports. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben, így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Még mindig magasak a lakbérek a fizetésekhez képest. Új biztonsági átvilágító rendszert vezetnek be a Ferihegyi repülőtéren. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a Budapest Airport a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amelynek célja, hogy egyszerűsítse az utasok biztonsági ellenőrzőpontokon való áthaladását, ezáltal javítva az utasfeldolgozást és a terminál hatékonyságát, írta meg az Airport Industry News. A biztonsági ellenőrzőpont területének elrendezését újra gondolták, amely így egy külön, az előkészülésre alkalmas területet is kapott. Ennek köszönhetően felgyorsul az átvilágítás, a fejlett technológiának köszönhetően hatékonyabbá válik a tálcakezelés, nagyobb az ellenőrzőpont áteresztő képessége, a feldolgozás ideje pedig egy perc alá csökken. A változást egy nagyobb működési fejlesztés részeként vezényelte le a francia Vinci Airports. A vállalat, amely világszerte több tucat polgári repteret fejlesztés üzemeltet, 20%-os részt tulajdonol a magyar repülőtérben. 280 milliárd forintot tettek a kamat lejjebb szállítása előtti napokban a magyar befektetők fix magyar állampapírba, ami rekordot jelent, összegezte az AKK számait a portfólió. A 0,5 százalékpontos kamat csökkentés előtt a magyar állampapír pluszból is a többszörösét vásárolták, mint általában. Egy hét leforgása alatt mindösszesen 369 milliárd forintért vettek állampapírokat a háztartások, nem számítva a statisztikában nem szereplő babakötvényt és euró-magyar állampapírt. A fix kamatozású papírok kamata május 22-től egységesen 0,5 százalékponttal csökkent, ezen is spórolni kezdett a magyar állam azzal, hogy eltünteti a régiós kötvényekkel szemben is meglévő felárat. Hiába teltek el hónapok a Trump féle béketanács megalakítása óta, mostanáig nem fizette be egyik tagország sem a belépési díját, így a szervezet beígért gázai segélycsomagjára is alig van pénz, írja a Financial Times a témára rálátó forrásokra hivatkozva. A cikket a Telex szemlézte. Donald Trump amerikai elnök a világ csatlakozni vágyó vezetőitől 1 milliárd dolláros örökös tagsági díjat akart beszedni a béketanács alapításakor. Aki ezt nem vállalta, az csak 3 éves tagságot kapott első körben, így járt el Orbán Viktor volt miniszterelnök is. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félő század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a vérem vére.
1: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: A zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Ophelia. 93.4
0: Rádió Dabas.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. Az euró bevezetésének előnyeiről ír a GKI. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Rekordévet zárt 2025-ben a Budapest Airport ZRT. A Kontroll azt írta, a reptér üzemeltetőjének árbevétele és profitja is jelentősen nőtt, az állam mégis jóval kisebb osztalékhoz jut, mint tavaly. Miközben a dolgozói bérek stagnáltak vagy csökkentek, az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjai látványosan emelkedtek. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető társaság nettó árbevétele 2025-ben 475 millió euróra nőtt, ami 63 millió eurós emelkedést jelent az előző évhez viszonyítva. A beszámolóban szereplő 385 forintos euró árfolyammal számolva, ez mintegy 183 milliárd forintos bevételt jelent. A magyarok jelentős része, 66%-a szerint a Fidesznek nincs esélye újra megerősödnie, derül ki a Publikus Intézet friss kutatásából. A Népszava számára készített kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 27%-a véli úgy, hogy a Fidesz még össze tudja szedni magát. Az egykori kormánypárt jelenlegi támogatói közül 10-ből 8 hisz abban, hogy a Fidesz képes lesz visszaszerezni a fölényét. Orbán Viktor visszatérésében azonban még kevesebben hisznek. Csökkenteni a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének, közölte a GKI gazdaságkutató. Elemzésük szerint, ha egy ország saját kisebb súlyú és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el, ezzel szemben a nagyobb és mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezetben alacsonyabb kamatkörnyezetet. A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma. A költségvetés tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. 2023 és 2025 között GDP arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk. Az Európai Unióban éves összevetésben 4,2%-kal nőtt az új autók eladása az idei első négy hónapban, áll az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentésében. Ebben a négy hónapban csaknem 750 ezer új akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, ezzel az EU teljes autópiacán a részesedésük majdnem 20% volt, nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU négy legnagyobb piaca közül háromban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban, Franciaországban és Németországban is jelentős emelkedést jegyeztek fel. Ezzel szemben Belgiumban csak szerény 1,1%-os növekedést mértek. Eközben a benzin és a dízelüzemű autók piaci részesedése csökkent. Horvátországban szokatlanul hosszú hőhullám tombolt május végén. Több településen is megdőltek a történelmi melegrekordok. A meteorológusok szerint ilyen tartósan magas hőmérséklet ebben az időszakban ritkaság számba megy. Vasárnap a felhők mellett sok napsütés valószínű. Záporzivatar előfordulhat, főleg a Dunántúlon. A szél többfelé megélénkülhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 9-18, délután 25-31 fok várható.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Amikor megláttalak, azt hittem, hogy déli báb vagy, a szívednek nem parancsolhat senki, ezért imádlak, kevés minden perc, minden óra, minden nap nekem. Több kell lennie, mert az élet elszalad, nem elég.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. Hétfőig kell bevallani a kisvállalati adót. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Hónapokig tarthat a helyreállítás a tiszaújvárosi robbanás után. A MOL megkapta a helyreállítás elindításához szükséges hatósági engedélyeket, és felállította a munkálatokért felelős szakértői csapatát. A sérült berendezések műszaki ellenőrzését követően kapnak pontosabb képet arról, hogy mennyi ideig tart a helyreállítás. Az előzetes szakértői becslések ugyanakkor azt valószínűsítik, hogy több hónap után indulhat újra az üzem. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén múlt pénteken reggel történt hatalmas erejű robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek.